Adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

nem mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon, nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

0: kamu napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucs

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
0: Ez reklám volt. Forrás Rádió.

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan füldemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Milyen legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Save my soul. Save my soul. Save my soul. Save my soul.

vasárra. Ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Visszatér hozzánk Andi.
2: Egyenesen a Csopaki szabad strandról.
3: Ja, igen, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek.
4: Lehet, hogy most az lesz, egy kis élménybeszámoló következik, hogy Andi egy szavakban válaszolt. Tehát milyen volt a múlt hét?
3: Ja, jó.
4: Jössz te?
2: Jókat ettetek?
3: Jókat.
4: Na, ennél egyel tovább megyünk, mert én konkrét kérdéssel készültem. Soha nem láttam vulkánt. Az milyen? Jó volt?
3: Jó volt, nagyon, nagyon furcsa érzés egyébként egy működő vulkánon mászkálni. Ráadásul, ugye mi megérkeztünk vasárnap, és hétfőn, azt hiszem talán hétfőn, de lehet, hogy kedden lezárták a repteret. Szóval, mert ugye elkezdett mozgolódni megint az Etna. Tehát most ez az idei év, ezt mondták egyébként ott a túravezetők is, meg mindenki, aki ugye ott lakik, hogy most nagyon-nagyon háborog.
4: Jókor
3: nem tudják, hogy miért. Igen.
4: Tehát, hogy ez a pont, izgi amikor volt. A pöfékkel büfizget az Etna, akkor Andi úgy, én azon gondolkoztam, hogy visszajut-e vagy sem. Tehát, hogy ez benne volt egy kicsit így a gondolatiságban?
3: Há, persze, főleg szombaton, mert ugye szombat előtt, aztán pénteken este megint elkezdett mozgolódni, megint piros riasztás volt, ugye, és akkor utána visszacsökkentették narancssárgára. Szombaton ugye az volt, hogy megint korlátozták, de csak a bejövőket, tehát 5 gép jöhetett be óránként. Szóval, hogy így ezért eléggé izgultam, hogy vajon vissza fogok-e jutni.
4: Kemény vagy, akkor jövő héten Észak-Korea?
3: Nem, azt azért annyira nem.
2: Hát szerintem Andi megtalálta azért a neki való úti célt, nem? Heves és háborog, tessék, ha kitör.
4: Jó, de várjál, még vulkánnal kapcsolatban. Itt ugye nem lehet olyat csinálni, mint amit lehet mondjuk Izlandon, hogy fölmész a kürtőzés, belenézel, és látod, hogy ott bugyog, vagy lehetett olyat?
3: Nem, régen volt, 3000 méterig visznek fel, de akkor is csak abban az esetben, hogyha nem annyira vészes a helyzet. Tehát láva folyásnál én úgy tudom, hogy 3000 méterre sem visznek fel.
2: Ha ne is vigyek.
3: Hanem csak ilyen 2005 környékén, de ott is, hogyha nagyobb a hamukibocsátás, meg tényleg háborog, akkor odáig se visznek
4: de
3: fel.
4: De te addig jutottál, láttál bármi folyó tüzet?
3: Nem, én nem mentem föl. 2005-ig mi 2100-ig mentünk, volt egy ilyen rész, ahova fel lehetett mászni. Hát azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy anyut magamra kellett volna kötni és húzni, mert szegény azért úgy eléggé megviselt volt, mire fölért, de ezért följutott.
4: Á, semmi. Tehát akkor semmi vagy ahhoz képest, hogy én a múlt héten láttam, mert én voltam a budakeszi Dino Parkban, és ott volt olyan vulkán, ami füstölt is. Csak mondom.
2: Igaz, hogy a műanyagból volt, nem baj.
3: Hát füstölni füstölt, persze. Hát nem tudom, hány méterig fölment, 4 méterig ment föl ugye ez a füstfelhő, és akkor ugye ott a hamukibocsátás is, és amiatt zárták le a repteret. Tehát, és egyébként a szállásunkról jól lehetett látni, tehát csináltam olyan képet, ami látszik, ahogy füstöl, és még akkor is füstölt, amikor fönt voltunk.
2: Na jó, de ahhoz elég fölmenni Pestre, azt megnézni egy BKV buszt, nem?
4: Nem, azért ez ennyiben király, csak azért, mert láttam ilyen rövid videót, amit föltöltöttél, és az kicsit olyan volt, mint a budaörsi dombok, tehát hogy így magas volt, meg minden, de hogy...
3: Hát azért nem gondolom, hogy ilyen a budaörsi dombok, nagyon
4: felküldöm
3: szép
4: a Portás bácsit, és akkor pöfékkel is...
2: A végén kiderült, hogy csak Budaörsön volt.
4: Annó mi elmentünk öcsémmel, egyetlen filmet láttunk ilyen 4DX, vagy nem tudom, 16D, nem tudom milyen moziban, ahol vannak hanghatások, fényhatások, mozog az ülés, meg szagokat is beküldenek, tehát minden volt. És ott mi a Pompejt néztük meg, és minden egyes szaghatásnál ilyen felismerhetetlen műanyag szagot fújtak ránk, és az öcsémet, mikor megkérdeztem a harmadik után, hogy te, figyelj, mi ez a szag? Csönd, Pompej szag! Akkor elkönyveltem magamba, hogy milyen szaga van egy vulkánnak.
3: Szaga nem volt igazából, amikor mi fölmentünk. Annyi volt, hogy ugye elkezdett esni is az eső, meg ugye a hamu felhőből jöttek ezek a kis ilyen kis...
4: Kormok?
3: Hát valami olyasmi, és az arcomra is így ráment, és azon nevettünk, hogy ez egy ilyen kis arcrodírozás volt így este, mert hogy így mostuk az arcunkat, lehetett érezni, hogy még rajtunk van ez a hamu. Annyi volt, hogy előtte való este vihar volt, és dörgött az ég, villámlott. És ugye ilyen hajnal környékén így felébredtem arra, hogy megint így dörgött az ég. Én azt gondoltam, hogy az ég volt. Aztán kiderült, hogy nem, hanem az Etna robbant egyet.
2: Ups.
3: És azt odáig el lehetett hallani, és utána volt ez, hogy akkor ugye megint mozgolódott.
2: De a helyiek ehhez hozzá vannak szokva? Ezek az emberek nem lepődnek meg?
4: Nyugodtan élnek ott körülötte?
3: Igen, hát, igen, nyugodtan, bár igazából 2002-ben vitt mindent, tehát akkor volt az utolsó ilyen nagy lávafolyás. Én nem tudom, megmondom őszintén, nekem van egy olyan érzésem, hogy most is lesz valami, főleg, hogy ennyire mozgolódik. Nem akarok úgy ennyire nagyon rosszat jósolni, de furcsa, hogy ennyire. És most megint volt azon a hét, amikor ott voltunk, lávafolyás is, tehát, hogy megint elindult.
4: Ez nagyon durva, ez annyiban nagyon durva, erről eszembe jut a gyaloggalop. Abban van az, amikor a király építi a várat, és hogy fölépítettem az első váramat mocsára, elsüllyedt. Egy év múlva fölépítettem a másodikat, az is elsüllyedt. Fölépítettem a harmadikat, fölépítettem a negyediket, az leégett, majd elsüllyedt. Tehát, hogy tényleg oda valaki újraépítkezik.
3: Igen, és hát azok, akik ugye ott vannak, árusok, meg ilyenek, meg ugye az éttermek, tehát ott azért biztosítva is vannak, de ott is. Például azt mondták, hogy Erdélyből, az igaz, Erdélyből hozták ezeket a kis faházakat oda.
4: Faház? Na, az kell oda, faház. Na, még egy legeslegutolsó, egy gasztro kérdés, mert ez engem mindig érdekel, oké, jókat ettetek, de mi volt a legjobb?
3: Mi volt a legjobb? Egy ilyen kis picike, nagyon pici három utcányi faluban jártunk, Brukkoliban.
4: És brokkoli tevet.
2: Brokkoli.
3: És ott volt egy étterem, Szörfpár az volt a neve, és kékkagylós tésztát ettem, és szerintem az volt a legeslegfinomabb az egész hét alatt, és nagyon-nagyon sokat is kaptam, ráadásul jó árban. Nagyon kedves volt a tulaj, még beszélgetett is velünk, úgyhogy nagyon, na, az nagyon finom volt.
4: És dögösek a rendőrök, nem? Azt hallottam, hogy az olasz rendőrök
2: meg szigorúak.
3: Volt egyébként.
2: Csendőrök, igen.
3: Volt egyébként, igen, ahogy így a mentünk, nem is tudom, hova mentünk, már a kocsiba ültem, és ott így nézelődtem, mert valamiért nagyon készülöttek ott, nem tudjuk miért Katanyában. Volt, igen, ott.
2: Megsirincselhettek volna egyébként.
4: Jó, szép. Azt nem tudom, hogy ez a vulkánpernye ez mennyire fiatalít. Egyébként jót tesz a bőrnek?
3: Remélem, hogy jót.
2: Csak azért jobbat, mint a lába, az biztos.
3: Bár azt mondta a Szörbájt pár tulajdonosa, hogy nem nézek ki 40-nek, szóval, hanem inkább csak 30-nak, úgyhogy már eléggé meglepődött.
4: De mert felmerült a kérdés, hogy hány éves vagy, hogy erre ezt reagálta?
3: Kérdeztem, mert ugye... Nem, hát kérdeztem, mert ugye anyuval voltam, és akkor ugye mutatta a kislányát is, aztán valahogy így megkérdezte, hogy hány éves vagyok, és akkor mondtam neki, hogy 40, és akkor mondja, hogy hát, hogy ő is 86-os, és akkor mondtam, hogy én is 86-os vagyok, mondom, igen.
4: Rólad hány étteremben kérdezik meg a korodat, mielőtt mondjuk fizetsz?
2: Hát nem, de egyébként ilyen olasz étteremben én is beszélgettem már tulajjal, persze. Tehát nekik, amik ilyen hagyományos ez az olasz, ez a trattore, azt hiszem, hogy nevezik, ezek a vidéki kis éttermeket, igen, meg risztorante. Ott jön a tulaj valóban, és ő faggat, ő ez kérdezi, hogy ízlik az étel,
3: igen,
2: jól érzed magad, igen, tehát, hogy én is találkoztam már ezzel a mentorítással, én meg ugye az a típus vagyok, hogy én ilyen kohake, ha nem állok beszélgetni ezekkel az emberekkel.
4: Bennünk ilyen értelemben van egyfajta olasz, tehát, hogy szerintem a családunkban is, meg úgy benned is van egy, tehát, hogy az ilyenkor azért úgy kitör az emberből. Azt nem tudom, Andiban van ilyen kapcsoló, tehát, hogy neked van az, amikor zárkozottabb vagy, de ilyenkor, amikor ott kim vagy, akkor átkapcsolsz olaszba? Tehát, hogy így könnyen megnyílsz?
3: Hát, egyébként igen, de amúgy nem vagyok zárkózott, tehát a családunk nekünk is ilyen olasz típusú, tehát, hogy nevettünk egyébként nagyon anyuval, meg ott is mi is hangoskodtunk aztán, mert elkezdett dörögni az ég, villámlott, akkor utána a macska elkezdett cirkuszolni, de olyan hangosan, mint az állat.
4: Katszó.
3: Utána a két nő, az egyik az erkélyről, a másik lenne az utcára, elkezdtek beszélgetni tök hangosan, mutatok majd nektek videót, nagyon vicces volt, tehát, ez így mindegy.
4: Eddig csetel.
3: Annyira. Ja, és ment a karaoke, nem tudom hány házzal arrébb.
4: Jó, akkor kőbánya.
2: Kőbánya kispest. Egyébként ennek megvan a maga feelingje, én is tökre szeretem Olaszországot. Még Szicília, ott még pont nem voltam, de azért Olaszországban más helyeken már többször.
4: Visszamenős?
3: Szívesen visszamennék, de Palermóra inkább, tehát ott szállnék rá a repülővel, és biztonságosan szeretnék hazajutni, tehát hogy ez azért ez így elég stresszes volt így az utolsó napon nekem, úgyhogy igazából igen, szívesen. Még ott egy pár részt azért meg lehetne nézni.
4: Szóval. Amúgy tényleg kipihennek tűnik, Andi. Tehát most úgy tűnik, hogy most tényleg feltöltődött, nem?
2: Igen. Hát az a térség.
4: Jó, csak kíváncsi vagyok, hogy most így a kipihent Andi, vajon hány perc után szól be először Rolandnak? Tehát akkor mostantól óra...
2: Ma még nem szólt be valóban.
4: Ma még ilyen?
2: Máskor ilyenkor már negyediket túl vagyok.
4: Felé, tehát hogy hány nap vulkán...
3: Látjátok, ennyit számít, hogyha egy hétre el tudok menni pihenni.
4: Hány nap vulkán kell neki, hány perc nyugalomhoz?
2: Ez egy ilyen matematika feladás. irányba összerakjuk.
4: Na nézzük meg nagyon röviden, hogy fejben ki a legfiatalosabb. Hoztam néhány példát, és kíváncsi vagyok, hogy a bizonyos kategóriákban hármunk közül ki az örök fiatal, és ki a koravén. És van egy olyan érzésem, hogy a koravénnél sokszor én fogok kijönni, aki a keresztrejtvénél beküldtem a megfejtést. Tehát keresztrejtvénél beküldtem a megfejtést, szaunába járok és petankozok.
3: Hát igen.
4: Van egy ilyen érzésem.
3: Tipikus egy ilyen.
4: Van egy ilyen érzésem.
3: Nyugdíjas élet.
4: A kerekesszatyrot már be se vallom nektek, de hogy banyatank után előre. Tehát megjelenik egy teljesen új közösségi oldal. Kipróbálod, vagy azonnal kijelented, hogy ez hülyesége, ez öreg vagy. Én azt mondanám, hogy rávágom, hogy kipróbálom, de igazából nem igaz, mert amikor bejött ez a, nem tudom, ez a fiataloknak, ez az új, ami már nem is tudom mi a neve, ahol csak ilyen zenéket lehetett, meg nem, az már meg se néztem, mert azt mondtam, hogy ez már öreg vagyok. Tehát, hogy
2: én... De mi a Snapchatre gondolsz, vagy mire?
4: Nem a Snapchatet ismerem, de volt ez valami, volt van, valami zenés.
2: Aha, az van, igen.
4: Tweets, de a Snapchat.
2: Meg ugye a Twitch is egy relatíve újabb felület. Igen.
4: Tehát én azt mondom, hogy én nem. Én inkább azt mondom, hogy hülyeség. Tehát
2: én minden ilyen szarom fönn vagyok, úgyhogy igen.
3: Andi? Én nem, én csak Instagram, meg Facebookon, meg TikTokon, de meg, meg van ez a Twitch, de csak azért, mert ott is osztanak meg tartalmakat.
2: Ah, de... én teljesen nyitott vagyok ezekre.
4: Roland a suhanc fiatal, Andi középen, én az öreg. Jó, pénteken délután valaki azt mondja, este induljunk el egy kétnapos spontán kiruccanásra. Mész? Hallod, én ezt nagyon élem. Jó, nyilván a feleségem nem örülne neki.
2: De hogy nekem is ez, főleg, egyből ez jutott eszembe.
3: Főleg, hogyha az lány lenne.
2: Ja, igen.
3: Akkor meg a szamplát. A felfújt szájú szomszédot.
2: Akinek azóta se tudod a nevét? Vagy legalábbis adásban nem mered felvállalni?
4: Nem tudom, nem tudom, nem tudom, nem vállalom, nem én vagyok. De hogy... én ezt adom. Tehát én is szerintem én fiatal vagyok. Tehát ha megtehetem, én azonnal.
2: Hát ha megtehetem, én is. Csak nehéz összehozni a sok kötelezettséggel, de egyébként nyitottság szempontjából igen.
4: Gyereked mutat egy zenét, amit elsőre borzalmasnak tartasz. Adsz neki még egy esélyt?
2: Ez nálam nagyon gyakori
3: dolog. Azért, mert ezt kell hallgatnod benne a kocsiba.
2: Úgyhogy igen, igen.
4: Ha zenét mutat, akkor igen, de ezek már nem zenék. 40 fölött felajánlják, hogy tanulj meg gördeszkázni. Megpróbálod?
3: Uh-huh. Hát én igen.
2: Meg, persze.
4: Én ráülök, és sírva gurulok. Mint a tacskó Tom és Jerryben, nem tudom, a kövér tacskó. Igen. Egy társaságban te vagy 20 évvel a

0: Nem tudom, attól függ, milyen állapotban vagyok abban a pillanatban.
1: Valadő visszalő, de nem vízipisztolyát.
0: Igen.
2: Minimum csúzni
0: nem,
2: van.
0: Nem akartam itt csúnya lenni, de...
1: Nem érzem a győzelmi dicsfény mámorát, de csak pislákol ez a dicsőség itt az előző rovatból. Nem éreztem a fölényemet annyira meggyőzőnek.
2: Hát mert nem is volt.
1: Na hát ez az.
2: Ami de... nincs, ezt nehéz érezni.
1: Ez nagy kár.
2: Ez olyan, mintha én érezném a, mit tudom én, sármamat. Na, ugye?
1: Direkt csendben maradtam.
2: Vagy az izmaimat. Ugye? Na, pláne, csak hogy fokozzam.
0: Ilyen cirip kellene még erre a...
2: Van cirip.
0: Van cirip.
1: Ja, hogy megtücsököljem, hogy olyat mond. Jó,
0: igen.
1: Majd készülök, most nem tudom rá.
0: Megtücsököljem.
2: Jó, megtücsökölés, ez mit szólnál?
0: Igen.
1: Most nincs rá készítve,
0: de majd... Kis becsicserével egész másképp hang.
2: Ugye? Egyből szimpatikusabb, mi?
1: Egyéb állatokat bármikor előcsalok. Na hát így.
0: Jaj, képzeljétek el, ahol parkoltunk, ott voltak malackák. Olyan cukik voltak. Most csak az állatokra jutott
1: eszembe. És úsztál tengerben malacsal? Nem? Nem csináltad
0: meg?
1: Nem,
0: még olyat nem, de az a bakancslistás nekem nagyon.
2: De az nem ott van, az nem Szicília.
1: Hát az bárhol van, ahova beviszed.
0: Persze, nem, két vagy? Helyen van, az egyik számomra elérhetőbb, úgyhogy valószínűleg az lesz majd.
2: De mi a? Mert az egyik azt tudom, hogy
0: a Bahamák.
2: Igen, az Bahamák, igen, ott van a disznó.
0: A másik meg Görögországban is van egy ilyen hely,
2: ott is?
0: Lehet. Aha, igen.
2: Meg a mai disznók vannak?
1: Strandon, Jorgos a röfi.
2: Jorgos
1: és Caciki.
2: 8-8, ilyen jó megtermek. Fiú, 8-5-ig gyroszt készít, aztán lehet vele úszni.
1: Aztán ő lesz a gyrosz. De strandon is lehet, hát simán beviszed magaddal a kis röfit, azt mondod, hogy ez a gyerek, senki nem meri megmondani, hogy...
2: 2026-ban érted. Ja, hát
0: végül is, igen. Tehát,
2: ha csúnyák mondanak, hogy... bepereled.
0: Na, ugye.
1: Külföldön egyre népszerűbb az, hogy a gyerekeket megtanítják az elromlott tárgyakat és dolgokat megjavítani. Ez a ne dobd ki akció, mert elegük lett abból, hogy a fogyasztói társadalom azt nyomja az agyunkba, hogy valami elromlott, akkor egyből kuka, és ott már nem csak mosógépekre használjuk, hanem párkapcsolatokra is, és itt arról van szó, hogy igenis meg lehet javítani a dolgokat.
2: És ez tök jó a Repair Cafékban, ráadásul nem egyszerűen megjavítják a gyerekek helyett a tárgyakat, hanem ők is nekiláthatnak a szerelésnek, és megtanítják őket szerelni. Első látásra szerelem. Nagyon jó.
0: Cukik. De amúgy a gyerekek szeretnek.
2: Szerintem
0: ilyenekkel babrálgatni, úgyhogy ők még szerintem élvezik is.
2: Én voltam az egyetlen annó gyerekként, aki nem mondtam is Álinak, hogy engem ez így valahogy sose ragadott magával. De kérdezi, mi volt az utolsó, amit én megjavítottam. Én? Mi vagy? Hát semmit.
1: Soha semmit nem javítottál meg tényleg.
2: De jó, mit lehet, hogy mitől volt. Egyszer talán valami távkapcsolót, igen, távirányító. Azt megtudtam.
0: Kicserélted az elemet?
2: Igen. Nem, annál egy fokkal bonyolultabb
1: volt, igen. Megnyalta.
2: Megnyalta.
1: Hogyha megnyalod, akkor egy kicsit még jó. Igen.
0: Tényleg, azt régen csináltuk.
1: Megrázod, visszarakod fordítva, akkor is
0: működik. Úgy nézted meg, hogy az elem.
2: Tényleg, ezt csináltad.
1: Én nyaltam, én is nyaltam elemet.
0: Volt olyan, igen. Mert azt mondták, hogy ha így megcsapja a nyelvedet, akkor még van benne, ugye, élet. Meg benned is lesz
1: élet, agyom meg egyiket fenékhez nyomni, másikat szembe, és akkor a kettőt, ha összezár.
2: És máshol is próbáltad ezt a technikát, hogy megnyalod és ha reagál, akkor még van benne élet?
1: Persze, mindenen, amire ráírod, hogy Duracell.
2: Lehet, hogy működik máshol.
1: Na, de tényleg az elemet nyalás az gyerekkorunk egyik ikonikus pontja, és volt ez az elem, az nem tudom hány voltos volt, ez talán a 9-es, amin volt
0: ilyen két fém,
1: és össze lehetett nyalni középen.
0: Igen, igen.
1: Kísérletező dobozomba volt. A bátrabbak megnyalták.
2: Én nem voltam bátor. Én elemet sose nyaltam.
0: Írjon már valaki, ezeket megnyalod.
1: Ha hozunk neked egy elemet, megnyalod? Mert te félsz a fájdalomtól, de ez nem fájdalom, ez egy ilyen érdekes csípés, megcsinálod a adásban, hozok egy elemet?
2: Nem.
1: Miért nem nyalod?
0: Miért?
1: Meg?
0: Legalább egyszer életedben nyaljál már elemet. Hát, na.
2: De akkor nyalsz velem?
0: Elemet?
2: Elemet.
0: Én már tudom, hogy milyen, úgyhogy én megnyalom.
2: Hát csak, hogy akkor ne én legyek már az egyedül itt adásban.
1: Jó.
2: Tehát akkor páros nyalás.
0: Akkor először én nyaljak, és utána te, hogy megnyugodjál.
2: Igen, lesz az előjárás.
1: Szerintem szálljunk erre egy napot, és induljunk az elemtől, de érkezzünk meg az akkumulátorhoz.
2: Talán a konnektorral is.
0: A pika kábel lesz az utas.
1: Bátrabbak azzal is próbálkozhatnak. Ez lesz a
2: legyen. Ne vetítsd kiránk ezeket a vágyakat, jó?
1: Megrázó műsor
2: lesz. Én ezt megértem, tehát, hogy aztán előkerül a korbács is, meg hasonló.
1: Zoli írja nekünk, hogy sziasztok, a lapos elem sem volt semmi. Azzal mit csináltál? Azt hova raktad? Azt hogy ellenőrizted?
2: Zoli azt lehet, hogy azt is nyalta.
1: Na, én szerelőse javítós vagyok. Van olyan, hogy valamit megjavítok, és rosszabb lesz, mint volt, de magát a gondolatot, azt én éljenzem és üdvözlöm. Andi, te javítottál valamit mostanában? Van valami, amit így büszkén használsz a mai napig, hogy te megjavítottad?
3: Mostanában?
1: Nincsen büszke javításod?

0: egyszerre csapott.
1: Na és mi volt? Mi volt a gond?
0: Csöpögött.
1: Igen, és mit csináltál?
0: Apu nem ért rá, és akkor nekiálltam én.
1: Honnan tudtad, mihez kell nyúlni?
2: Tömítést cseréltél,
0: hát,
2: vagy mi?
0: Hát tutoriál videó.
1: És voltak dolgai?
2: De mit, tömítőgyűrűt cseréltél, vagy mi? Na, ja. Mondjuk, tehát ennyire azért még én is jó vagyok.
1: Na jó, de honnan szerzel tömítőgyűrűt? Tudod, hogy le kell lezárni?
0: Az Óbiba bemegyek, és akkor segítem.
1: Óbiba. Az a régi volt, és van az újja. Newmax.
2: A óvárosban van Óbi. A új városban Óbi. Na, ilyen szinten én is jó vagyok. Ilyet megtok oldani.
0: A
2: tiéd az Óbi. Sőt, angolosan egy Newbuy.
1: Például nem csapott arcba a víz? Tehát nem volt az, hogy elfelejtetted elzárni?
0: Tehát ezt el kell zárni, nem.
1: Ezeket tudtad?
0: De persze.
2: Nem volt spritz.
0: Attól, mert nő vagyok, attól még ilyeneket tudok.
1: Jó, de oké, rendben, jó, ez tetszik, ez az irány, én amire most nagyon büszke vagyok, és megjavítottam, az ez a fejhallgató, ami rajtam van, tehát ez egy nagy szerelés volt. Itt kábeleket kellett helyre rakni, összecsavar, húzózni minden, de amiben a feleségem nagymester, a kislányunknak vannak ilyen tök jó játékfigurái, és vannak törpök, vannak binyusziék, meg ilyenek, és hát rendszeresen elengedik fülüket, orrukat, lábukat, és ilyen eléggé amorf lények lesznek belőlük viszonylag hamar, és a feleségem pillanatragasztóval mindent megjavít. Tehát van otthon egy ilyen kis kórház, és mindent össze tud ragasztani, úgy, hogy utána még használható legyen.
2: Plusz kórház. Egyébként ez mennyire cuki.
0: Igen.
2: Tehát szerintem ez is egy ilyen eladható dolog lenne például, hogy plusz kórház.
0: Igen, és gyerekkel együtt lehetne ugye ezt csinálni.
2: És a gyereket is megragasztja.
0: Oda ragasztja.
1: Javítjuk, amit lehet, vagy nem tudom, ti ragasztottatok-e már meg szikszalaggal autót, de hogy én rengeteg ilyet látok a forgalomban.
0: Hát van ilyen, én már igen.
1: Dugtéppel összeragasztják, hogy ne nyíljon ki, ne csúszol le.
0: Én már csináltam ilyet.
2: Én nem, de amikor Mexikóban voltunk, ott sok ilyen autó, ott nincs, azt tudni kell, ott ugye nincs ilyen, hogy forgalmi engedély, tehát nem vesződnek ilyenekkel. Hát ott azért lehetett látni olyan softítoni javításokat, meg gyerekek, ott minden is volt. Kocsikon.
1: Igen, és ezek tök jó megoldások szerintem. Jó, nyilván nem túlzásokba esve, én olyat például nem merek javítani, amiben áram van, tehát hogy ahhoz nem merek nyúlni, de úgy egyéb dolgokkal meg lehet próbálkozni, mert most mi történik? Még rosszabb lesz? És akkor mi van?
0: Hát, ha nagyobb a baj, akkor többet kell fizetni, érte.
2: De azért mosógépnek ne állj neki.
0: Annak én sem állnék neki.
1: Hát jó, nyilván most nem feltétlenül erről beszélek, de itt például írnak ilyeneket, hogy itt már rengeteg esemény van ezekben a Repair Cafékben. 60 ezer eseményt rendeztek már 1,5 millió látogatóval és 1,6 javítandó tárgyal. Ilyeneket javítanak, hogy például megmutatják a gyerekeknek, hogy találják meg a bicikli belsőn a hibát, javítsák ki, játékautót szerelnek, varnak, plusz állatokat. Szerintem ezek mind olyan dolgok, amiket érdemes, és tök jó.
2: Amúgy nagyon menő. Tehát én is azt gondolom, hogy már magát a mentalitást is, ha átveszi a gyerek, hogy nem az van, hogy na akkor picit elszakad, picit megtörik, stb. Anya, apa, vegyünk újat. Ne, hanem akkor próbáljuk meg tenni érte, megjavítani. Tehát ez egy tök jó gondolkodásmód.
0: Volt ezzel kapcsolatban egy nagyon jó videó, már nem is tudom, hogy hol láttam, valami részvideó lehetett, hogy tudjátok, amikor régen voltak ezek a fülhallgatók, ez a régi kábeles, és most addig tekerted, meg úgy hajtogattad, hogy szóljon a füledbe, most meg ugye az van, hogy tönkre megy a füles, és akkor vesznek egy másikat helyette. Mi meg addig így csavargattuk, meg fixalagoztuk, meg mindent csináltunk vele, hogy szóljon.
1: Pontosan, és meg lehetett csinálni. Volt egy ismerősöm, akinek nem jött be rendesen a Mária rádió, mert már omlott a rádió készüléke.
2: Mondjuk azzal sokat, nem veszed?
1: Néni volt, igen. És ő csinálta azt, hogy az antennára rögzített még mindenféle drótokat, és kivezette egészen a tyúkhólig, és úgy már bejött. Annyira büszke voltam rá az ilyen kis antennakomplexom.
2: Egy kis kockodácsolás, de hát egyetlen.
1: Jó, de hát ezek is jó megoldások. Szeretném megnézni veletek, hogy mi az, amit szerintetek érdemes javítani, és mi az, amivel nem érdemes foglalkozni, és újat kell belőle venni. Például 10 éves kenyérpirító, ami csak minden második alkalommal működik. Nekem ez kuka.
2: Hát az inkább azért kuka, mert nem tudom, mennyibe kerül a javítás, de egy kenyérpirító is elég olcsó.
1: Tehát felgyújtja a lakást, nem?
2: Na, hát meg a tűzveszélyes, igen, az meg a másik. Ja.
0: Igen.
1: Akkor itt van a repett telefonkijelző. Azzal mit csinálsz? Van ez, hogyha bekened banánnal, aztán ráraksz egy teafiltert és meggyújtod, akkor utána piszkosan lesz ott a repedés, de bizonyos YouTube videók elhitetik, hogy ez eltűnik. Próbáltatok ilyet?
0: Jézus, nem.
2: Én nem szoktam ilyen videókat nézni.
0: Nem is láttam ilyet, igen.
1: Vagy hogyha beázik a telefon, is berakjátok?
2: Ja,
0: az kell, igen, aha, mert az kiszívja belőle.
1: Miért szívnál ki? Dehogy szívja ki.
2: Én nem tudom, de ezt én is hallottam.
1: Egy dologra jó, hogy lehet, hogy éjszaka érkezik egy kínai a rizsre, aki megjavítja a telefonodat.
0: Hát de figyelj, a showba szoktak beletenni ugye rizst, hogy ne tapadjon össze.
1: De a telefon nem fogja megjavítani, de nyugodtan.
0: Hát megjavítani nem fogja, de lehet, hogy egy próbát megér. Most egy éjszaka ott van, hát most akkor mi van? Reggel kiveszed, ezt kész, ha ugyanúgy nem működik, akkor csere.
2: Egy éjszakát meg Andi is elbírna a rizsben.
1: Elszakadt plüsmaci, az javítandó nálunk. Tehát, hogyha a család egyik lakója sérül, akkor azt javítani kell, akármi van.
2: Igen, tehát különösen akkor, hogyha a gyereknek van hozzá érzelmi kötődése.
0: Én a plüsseit is megcsináltam.
2: Hát benekik is van hozzá.
0: De csak azért, hogy ne jöjjön ki belőle az a vatta izé, mert azt, ha lenyeli, aztán azt ott bokákolás van, meg mindent.
1: És a nagy kérdés, a defektes bicikli, vagy gumi? Biztos, hogy megpróbálnám, csak én ott félnék. Tehát, hogy értem én azt, hogy meg lehet javítgatni, de utána kimész forgalomba.
2: De azt elviszed egy kerékpárboltba, és ez egy ilyen filléres tétel, ami megcsinálják.
0: Én manapság már nem olyan filléres ez a tétel egyébként. Én apunak szóltam, hogyha volt ilyen, ő ki tudta cserélni.
2: Hát több év, nem tudom, hány évvel ezelőtt, de akkor még nem volt egy nagy tétel. Nem tudom, manapság mennyi.
1: Hallott Kristóf írja, hogy a rizsrepér működik, két telót hozott neki vissza.
0: Tessék,
1: a rizsbe rakott.
0: Na látod.
1: Hát akkor szórjátok meg rizssel, és működik a húsos rizssel is megy? Tehát, hogy
2: mert hogyha az van ott van, akkor... Igen, egy kis tokányt még így rászednék.
1: Jó, de ennek most szerintetek az a lényege? Mert szerintem nem, hogy pénzt spóroljunk. Szerintem nem ez a lényeg, szerintem inkább egy szemléletmód, egy hozzáállás, és ilyenkor mindig eszembe jut, a múltkor is elmondtam, hogy a japánoknál van ez a mozgalom, hogy arannyal javítva, van erre valami japán kifejezés, hogy eltörik egy váza,
0: igen,
1: és akkor kijavítják úgy, hogy gyakorlatilag a repedés vonalában arannyal ragasztják össze, festik meg, és látszik, hogy ott el volt törve, de pont ettől sokkal értékesebb az a tárgy, mert hogy meg lett javítva, meg lett becsülve, és munka lett belefektetve. És ez ilyen tök drágán vásárolható egyébként különböző boltokban kint, tudom, mert a feleségem tesója konkrétan szeretne egy ilyen eredeti egyet vásárolni. Tehát, hogy ennek szerintem inkább ilyen értéke van, mint sem, hogy most megspórolunk 20 forintot, hogy nem szervizbe visszük a bringát.
2: Tök jó, hogy Japán hoztad fel meg a japánokat példaként, mert szerintem egy csomó olyan dolog van, ami mentalitásban megtanulható lenne tőlük. És teljesen másképp látnak bizonyos dolgokat, mint mi európaiak, és érdemes lenne tőlük sok-sok értéket átvenni. Én ezt gondolom.
1: Na jó, most akkor mindezt megtanulva, ha eltöröm valamidet, megjavítod?
2: A kezemet vagy a lábamat? Persze.
1: Nem, most elsősorban nem erre gondoltam.
2: Ja, de... azt hittem, hogy eltöröm valamidet.
1: Tomi, gyere!
3: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Kanyarodjunk rá a helyi hírre, amihez már jobban értek. Most annyira helyi a hír, hogy a Tatai derítőtóhoz kell elmenni. Azt tudod melyik?
2: Igen.
1: Tényleg? Az melyik?
2: Igen.
1: Van az öreg tó?
2: Hát, ezt nem fogom tudni, egy másik, hát ezt nem fogom tudni neked elmagyarázni.
1: Kicsi vagy?
2: Hát az öreg tóhoz képest kisebb, igen, azt hiszem.
1: A Balatonhoz képest is kisebb.
2: Na, nyilván persze, hát.
1: Képzeld el? Jaj, csak nyelek egyet, várja. Mentőt kellett hívni egy erősen ittas, mesztelen horgászhoz a Tatai derítőtónál.
2: Eddig ennek nincs hírértéke, ez eddig szinte mindennapos.
1: Várja, első komment a hír alatt. Ha a médőnkben is minden mesztelen részek horgászhoz mentőt kellett volna hívni, akkor kifogy a benya.
2: Na, hát ezt mondom.
1: Na de, várja.
2: Ez felénk népszokás.
1: Mesztelenül négykézláb találtak rá a halőrök egy horgászra a Tatai derítőtónál. Pecás Laci, hogy vagy? Vagy Pecó, vagy ki volt? Laci volt a horgászunk, nem?
2: Igen, de
1: akinek
2: nem volt
1: szokott. Állapota miatt mentőt is kellett hívni, de végül rendőri intézkedésre nem volt szükség. Eléggé rendhagyó állítólag a Pecaverzum híre szerint, tehát hogy ne csak NLC legyen, hanem Pecaverzum is.
2: Pecaverzum!
1: A történet, ami szeptember 19-én egy ellenőrzés során derült ki, a halőrök vették észre, a gyanúsan négykézlábon mesztelenül a parton poroszkáló férfit, aki nem csak túlzott alkoholfogyasztás miatt került kivizsgálásra a sátra közelében, hanem a horgászjegye is lejárt.
2: Ez volt a fűbőn, igen. Hát gondoltam, hogy még megspékeled valamivel, vagy mit tudom én, egy 3,5 kilós pontját ki a seggéből, vagy nem tudom, tehát hogy azért úgy valami még lehetett volna.
1: Várjál. A férfi készségesen együttműködött a segítőkkel, tehát itt leírják, részletezik.
2: Persze, szerencsétlen, mit művelt volna, mielőtt a holt részeg volt.
1: Az üzemeltetők, de hogy örülhettek a Pecaverzumba, hogy srácok, hír van, utazzunk le, megyünk a Tatai tóra. Azt írják, hogy az üzemeltetők emberségesen álltak a helyzethez, segítettek a horgásznak, hogy összeszedje magát, kijózanodjon, majd saját lábán távozzon. Sikeres a történet vége, felülkerekedtek a helyzeten, és a tó fenntartói humorral kezelték a szituációt.
2: Másképp nehéz is, ha esetleg hallgatsz minket, drága horgász szimból, akkor írd már meg, hogy te mire emlékszel a sztoriból, és hogy élted meg ezt az egészet.
1: De mi az
2: és
1: a...
2: miért vetköztém ezt a lehet? Ez lenne a fő kérdésem.
1: Tehát, hogy mi az a pillanat, amikor az ember úgy dönt a horgászás közben, hogy na most jobb lesz ruha nélkül. Tehát még a póló ledobást értem, 19-én még jó idő volt. Ledobta a pólót, hogy kicsit barnuljon. De akkor eljött ez a pont, amikor nem tudom, azt érezte, hogy na most alsó nadrágban jobb lesz horgászni, na már a se kell hús.
2: Figyelj, lehet egyébként, hogy ez egy új mozgalom, mert hogy a nudista strandolást ismerjük. Hát lehet, hogy ő gondolta, hogy meghonosítja Magyarországon a nudista horgászatot, mert hogy az még nem terjedt el. És ki tudja, lehet, hogy erre is lehetne egy komplett turistra, vagy ilyen turizmus ágat építeni, hogy majd az NDK-ból nem csak az inda mellű nyugdíjas nénik jönnek majd ide nudizni, ugye, hanem jönnek akkor a férjeik is, ők meg nekiállnak nudista horgászni.
1: És akkor jönnek a 80 éves hózentrógeres germán tarzanok, akik az inda mellőekkel együtt bulizzák át a horgász szezon?
2: Hát pontosan, igen, és akkor amíg a mamik kint fekszenek, és ők szépen nudiznak, és ott úgy lebarnulnak, mindenhol is, gondoljunk bele, hogy addig meg a papik kimennek és nudista horgásznak.
1: Hát, hogy csak egészen egyszerűen gondolt, hogy belógatja a kukacát, hogy hát harapnak a halak, hát, necik.
2: Az az egyszerűbb, igen. Én ezt egy picit egyáltalán gondoltam, úgy érzem.
1: De az is lehet simán egyébként, hogy csak csúszott az angol, és kellett valami ruhadarab, amivel megfogta.
2: Hát remélhetőleg a ruhadarabbal tervezte megfogni, és nem máshogy fixálni a
1: azt
2: dolgot.
1: Azt nem értem ebben az egész történetben még, hogy mitől rúg be? Tehát a horgászat az egy józan, természetközeli halakkal történő barátkozás. Ott nincsen alkohol. Maximum az önethető kosárban van valami kis összetartó rum, vagy nem tudom.
2: Egyébként meg te csodálkozol, hát te szoktál
3: mesztelenül horgászni.
2: Nem, te szoktál mindenféle egy nyugdíjas oroszokkal együtt mesztelenül szaunázni, nem?
1: Hát eddig én nem tudtam, hogy a derítőtónál ilyen bulik vannak. Kedves tataiak, ezt elhallgattátok?
2: Tessék már, igazából Ádi érdeklődik, tehát ő várja a meghívást a helyi nudista horgászoktól, úgyhogy szigorúan DM-ben írjatok így az Ádinak, jó?
1: Látjátok? Tehát, hogy nem kell messzire menni a nagy hírekért.
2: Ez valóban, ez egy szép történet volt, igen.
1: Gondoltam, ezzel így benyitok. Mit
2: nagyjából tanulságot nem tudok belőle levonni, de attól még
1: nekem egy dolog kiderült, hogy jó fejek a halőrök. Tehát, hogy nekem itt több szimpi a sztori, azt leszámít, hogy 10 000-ért eladták a sztorit a Pecaverzumnak, szerintem minden korrekt volt.
2: Igen, meg egyébként lehet, hogy a fotókat meg valahol a máshova még pluszban.
1: Vannak fotók, vár. Na jó, tehát akkor amit most leszűrhetünk, hogy a minőség megőrzési dátum után azért még lehet fogyasztani, itt nincsen probléma, viszont a fogyaszthatósági dátumnál ott felhívják a figyelmünket, hogy legyünk ebben nagyon
3: nagyon precízek. És mi van azzal, amikor mondjuk egy gyors étteremben az a szabály, hogy amit ott leküldenek a hamburger csúszdán, az mit tudom én, ott lehet fél óráig, és utána ki kell dobniuk a kukába. Nyilván ebben benne van az, hogy az étterem presztízse, amit kifizetsz, az legyen a lehető legfrissebb, de miért nem lehet azt mondjuk odaadni valakinek, aki éhezik a közelben? Mert hogy ott is ilyen szigorú szabályok vannak, hogy akkor az már kuka. Az most mi? Minőség? Fogyaszthatóság? Brand szempont? Vagy az miért van?
4: Szerintem is, tehát ők is inkább óvatosak, mert nyilván, hogyha belefutnak egy ilyenbe, akkor azért a cégnek az imidzse az erőteljesen sérül. Egyébként én is azt gondolnám, hogy azért, ami mit tudom, egy 2 órás hamburger, azt még nyugodtan tényleg adjuk már oda valami jótékony célra. Meg hallottam is már ilyen kezdeményezéseket, hogy
5: szegény
4: rádiósok.
3: Én minden nap bemegyek az 1 órás hamburgerekért, és szívesen elhozom, és szétoztam a többi szegény rádiósnak.
4: Ott megállsz, és bekérdezel, nincs esetleg valami olyan, amit kidobnátok, mert elvinn.
3: Mit teszel, már megint a romlottat? Ja, igen. De ugyanakkor mennyire hihetünk ennek a minőségét megőrző dolognak, például abban az esetben, hogyha ott van rajta ugyan a dátum, de rosszul tárolták a háttérben. Mert akkor már borul az egész, nem?
5: Igen.
4: Hát akkor borul, mert ugye azt mondja a névik is, hogy nagyon fontos maga a tárolás, felbontás után változhat a helyzet, még egy tartós élelmiszer romlása is jelentősen felgyorsulhat, úgyhogy fontos az, hogy minden biztonsági feltétel teljesüljön, ilyen az, hogy például sértetlen legyen ugye a csomagolás.
5: Hát meg eleve azt is szoktam néha azért tapasztalni így az üzletekben, hogy tök sokáig ott van kint például a tejtermékek, amik ugye a raklapon vannak, tehát hogy így eltűnik valahova a feltöltő, és akkor így az csak ott úgy áll. Tudod?
3: Na jó,
5: és akkor utána én azon gondolkodom, hogy az, amit én hazaviszek, az vajon meddig állhatott ugyanígy.
3: Igen, ebben teljesen igazad van, csak itt most muszáj megállnunk. Mert itt azt írja nekünk Kristóf, hogy kb. 4 éve nincsenek már csúszdák a gyors éttermekben. Ez szerintem brutál nagy tévedés. Hát amikor bementek a Mekiben állatok, nem az van, vagy a burgerbe, hogy hátul elkészítik, rárakják arra a kis csúszdára a hamburgert, és megérkezik.
5: Ja,
3: előre?
5: Te azt úgy szoktál.
4: Nem tudom.
3: De úgy van.
4: Hát én ezt nem nézem.
3: De várjál, Albániában ez...
4: Albániában centrálok.
3: Albániában ezt tudjátok, hogy volt? Elmentünk a Kolonát nevű Meki utánzatba, ott is volt ilyen csúszda, csak ott egy ember dolgozott, és úgy kell elképzelni, felvette elől a rendelést, hátra ment, megcsinálta a hambit, rárakta a csúszdára, leküldte, és elő levette róla, és odaadta.
5: Tehát, hogy ez jó.
3: Szerintem ez kell a hangulathoz. Nyilván azt nem tudod felügyelni, hogy az üzletben mennyire vigyáznak rá, meg mennyi ideig, de például ismerősnél, barátnál gyanakodtál már? Megmondod, hogyha mondjuk kínál neked olyan narancslevet, ami oké, még a dátum jó rajta, de lehetséges, hogy már 2 hete nyitva van, és egy picit ilyen alkoholos illata van. Azt jelzed, vagy azért megiszod, mert udvariasság és vendégségben vagy?
4: Hát nem, hát akkor csak eszembe jut, hogy milyen jó fej, hogy még fel pimpóztál egy picit, vagy fel extrázta a vodkában.
3: Nem szólnál? Kittinek szólnál?
5: Hát én szólnék.
3: Szólnál, hogy mit mondanál, valahogy finoman vezetnéd át, hogy...
5: Nem, hát megkérdezném tőle, hogy te biztos jó még ez a narancslé.
3: Ezek az arhaikus ízek.
5: Hogy olyan fura íze van, tehát hogyha olyan barátnál vagy, akkor de én egyébként szerintem ilyen, mit tudom én, olyan kapcsolatnál is mondanám, ami, mit tudom én, csak egy ilyen ismerettség. Igen, de én akkor is szólnék, hogy nem jó.
4: Hát most... Kittinél ezt úgy kérdezve, hogy be akarsz mérgezni?
5: Ja.
4: Tehát, hogy ez lenne.
3: Adhatok már ajándékba úgy...
4: Ugye?
3: És az lenne a válasz, hogy igen. Adhatok már ajándékba úgy csokit valakinek, hogy az még biztos jó, de már láttátok, hogy a dátum nem oké, és lekapartátok?
4: Já, nem értem.
5: Igen.
4: Mi baj lenne a csokina? Adjunk neked csokit a rédládám.
5: Az mondjuk már gyarús, hogyha már le van kaparva.
3: De például mi ettünk idézőjelben romlott nutellát, olyat, ami már majdnem egy éve le volt járva, és semmi baja nincsen, annyi, hogy az olaj kiválik.
5: Nem volt havas íze.
3: Akkor van havas íze, a rosszul tárolod.
4: Figyelj, de egyébként ez gyerekek, tehát hogy szégyellje el magát, de mocskosul az ember, akinél a Nutella meg tud romlani.
5: Hát amúgy, de tényleg.
3: Na. Azért ezt
5: eleve
3: tegyük
5: itt
3: hozzá.
5: Kezdődik a dolog.
3: Tegyük hozzá, hogy kaptunk egy raklappal.
4: Ez olyan, mint a maradék csoki kifejezés,
3: ne.
4: Azt se értem.
3: Kaptunk egy raklappal, meg kell értened ezt a sztorit, együtt kell velem érezned, és csak aztán mehetünk bele itt az aktívkodásba a játékunknál.
4: Hát jó, csak gyorsan be.
3: Kaptunk, nem sietek, és csak komolyan nem lesz híre. Szóval, kaptunk egy raklap Nutellát, ami 2 hét múlva jár le. Azért, mert ismerősünk
5: hát
3: volt.
5: Hát de most egy raklap 2 hét alatt nem fogy el, ajándékozd el.
3: Egy raklap
5: például
3: Nutella?
5: Például hozhattál volna nekünk is.
3: Nehogy adom nektek, hogy kárba vészen.
5: Na tessék.
3: Inkább megeszem a pimpós, olajos. Leszeded róla az olajat, és abban még tudsz tojást sütni.
5: Na jó.
3: Egy játékkal készültem nektek, hozok 10 ételt, és ezek mind le vannak járva. És arra kérlek titeket, hogy rakjatok össze kötelezően egy 3 fogásból álló vacsorát, amit egymásnak felkínálnánk, jó? Tehát valamit muszáj összerakni, ebből valami étel. ételt, és kihagyhatjátok a legdurvábbakat, de azért az ételekből mindenképpen legalább három hozzávalót ki kell választanatok.
4: Jó, ez a mi gyors éttermünk, ez a megfosat.
3: Oké, megfosat.
5: Ja, tényleg.
3: Igen, beszarsz menü, de elvitelre, Happy Meal. Na, van egy két napja lejárt friss csirkemell, nem hűtőben tárolt. Van egy napja lejárt joghurtunk, egy hete lejárt tejünk, de tartós, egy fél éve lejárt csokoládénk, egy 6 hónapja lejárt száraz tésztánk, Roland ilyenre lehányja magát. Nem gondoltam, hogy ilyen mélyet fog érinteni.
5: Ő már a nem hűtőben tárolt két napja lejárt csirkén, majd láttam.
4: Én már ott idéztem, hogy mi van.
3: Panír sok mindent eltakar.
4: Tápol és eltakar, tudom, de hát akkor is.
3: Jó van, 6 hónapja lejárt száraz tésztánk, 6 hónapja lejárt rizsünk, abban vannak már ilyen kis bogarak mindegyikben, de nem baj, mert az kifő. Aztán van fél éve lejárt konzervkukoricánk, 3 hete lejárt tojásunk, de hűtőben tárolva, egy hetes felvágott és 6 hónapja lejárt méz. Nem tudom, mire emlékeztek, de hogy ebből mit raknátok össze?
5: Én nézem most itt, hogy ebből csak egy vacsorát lehetne, mondjuk a jó felvágott.
3: Az egyhetes felvágott, ez még jó. Tudod, hogy a széle már egy
5: nem
3: kicsit
5: mondtam,
3: barnul,
5: hogy, de ezek közül ez a leg...
3: És nem a tésztával megyek, mert nem fogja, tehát a bogarat kifőnek, azt nem fogod látni.
5: De hát miért de... abban is van bogár? Azt mondtad, csak a rizsbe van, igen, bogár. A tésztáról nem volt szó.
4: Igen, én is abban kapaszkodnék a tésztába.
5: Jó, akkor tészta, kukorica, konzervkukorica.
3: Az jó, én a felvágottal nem mernék próbálkozni, de lehetséges, hogy bepróbálkoznék a nem annyira régen lejárt joghurttal. Joghurt, tehát abból valami joghurtos tészta kukoricával.
5: Joghurtos
4: igazán ínyensz falatok lennének, tényleg.
3: Adok még hetekig látod a nyomát utána a fajanszban.
5: Várjál, mert a lejárt felvágott is, az is hűtetlen?
3: Legyen akkor hűtött, de a szélén már mondom így...
5: Jó, akkor azt még bele lehet rakni, és akkor egy ilyen felvágottos, kukoricás, joghurtos tészta.
3: Még valamit kirentesz benne, és megvan az itteni ebédünk.
4: Te Andi, figyelj, azért... Én úgy nem akarok menni hozzá, enni azt hiszem.
3: De látod, az Andi kreatív?
4: Igen.
3: Ez olyan, mint amikor a boltos ismerőseink mindig azt tették, ami ott megmaradt. Tehát néha volt olyan, hogy volt de két most... kiló párizsi, de nem volt kenyér. Az maradt, meg azt tesszük.
5: Figyeljé, tehát a joghurt csak egy napja járt le.
4: Az jó, az oké.
5: A száraz tészta az oké, 6 hónapra jár, de annak nem lesz baja. Most kifejezetten.
3: Kukac, egy-két kukac van benne,
5: azt megálltok a japánisit. Nincs benne kukac, de abban nem lesz kukac egyébként 6 hónapra járhat utána tésztában.
3: Nálunk csak elmondom.
5: Nálunk nem. De abban nem, azt mondtad, abban nincs.
3: Oké.
5: Akkor a konzerv kukorica az nem volt kibontva, oké, hogy 4 hónapra jár.
4: Ez
5: na.
4: Behet, ja. Pupos.
5: Még ha a felvágottnak a szélét levagdalod egy picit, csak a közepét használod.
3: Azt neki ilyen stílus, ilyen bevagdossod, hogy legyen akkor
5: olyan, mint a kis... A tropogosra
4: kell szóra, hogy napocska, kis, ez nem... Ez szalmonella napocska, tessék!
3: Milyen jó ötlet, pirított párizsi ötletét. Ha nem pirult az?
4: Természetesen barna.
5: Kis ropogós a tetején.
3: Kérsz hozzá savanyúságos fontáj.
4: Köleimet is megroppant.
5: Erre még egy éve lejárt sajtot, így jó, megreszeljük, és akkor eldobjuk. És
4: ja, tényleg Ádi romlott sajt. Romlott sajt, romlott tej föllel.
3: Nálunk az nem romlik meg.
4: Ja, na jó van, szóval tényleg óvatosan, és akkor vonjuk le azt a tanulságot, hogy a fogyasztható, azt vegyük nagyon szigorúan, a minőségét megérzi.
5: A minőségét megérzi.
4: Ez kétszer csinál. Nyilván ez a derítőt, ami ezt a lehorgásztori, ez azért egy
3: ez azért meghatározza a ma reggelünket.
5: De egyébként miért hívták rá a... Tehát, hogy annyira hangos volt? Mert aztán nem olvastam végig
3: nem,
5: teljesen.
3: Nem, a halőr megtalálta mesztelenül, ahogy a részegen tántorgott a parton, és még a jegye is lejárt, a horgászt.
5: Ja.
4: Ez volt a fő bűn.
3: Ez volt az igazi bűn.
5: Tehát az nem bűn, hogyha mondjuk részegen mesztelenül loflárok a derítőtől.
3: Hát ezt hányszor megcsinálják?
4: Ja, nyugodtan, de... Figyelj, csak full HD-ban kérjük a felvételt.
3: Meg légy szíves biciklivel menj. Tehát, hogyha ezeket tartod, akkor teljesen okés.
4: És nem is kell. Na, szóval...
3: Meg amúgy, tehát így most volt mihez mérni a pont nagyságát, nem? Tehát 30 centi felett, oké? Alatta visszadob.
4: Hát várj, ez a férfi 30 centi, vagy pedig a sima?
3: Móni SMS-ét olvasom, Buenos Morgan, Rolandnak van igaza, nem olvasom tovább.
4: Ennyi? Így, hogy...
3: Aha. Nem olvasom tovább, akkor téved. Móni, téved.
4: Az konkrét büntény, hogy megromlik a Nutella, ugye? Na
3: de, enyhítő körülmény, hogy ennek ellenére megettem.
4: És még
3: tehát nem pazaroltuk el egyrészt, másrészt azért egy raklap nutellát, most tedd szívedre a kezed, inkább elajándékozod, vagy inkább megeszed romlottan?
4: Nem, elajándékozom. Nem,
3: alapvetően... Te milyen jó ember vagy?
4: Hát figyelj, nem, tehát egyrészt nálunk szerintem csak a gyerekek ennék, mert én ugye most próbálom azért, hogy a cukros dolgokat nagyon-nagyon-nagyon mértékkel, tehát ilyen...
3: De ez úgyis, hogyha magadra kened.
4: Nálam... Képzeljél el engem, bocs, úgyhogy légy szíves. Most ez lesz a büntetésem, remélem vizuális típus vagy. Képzeljél el engem ruha nélkül, úgyhogy tetőtől talpig be vagyok kemben utánlával.
3: Megvan a mai AI kép.
4: Na mi van?
3: Most ezt tényleg le fogod generálni?
4: Hát mondjuk nem, mert az baj, hogy
3: de értünk meg, hogy legyen szexi.
4: Akkor nem csinálja meg.
3: Rólam mindenhol utálás.
4: Akkor nem csinálja meg.
3: Akkor legyen csábító.
4: De hogy nem, tehát úgy nem fog képet legenerálni az AI, hogy mesztelen vagyok.
3: Hát nem, kit akar a Nutella?
4: Aha.
3: Az üveget odafogod előre.
4: Oh, jaj, jaj.
3: Elég a kicsi.
4: Sajnos, igen. Az mekkora a kicsi? Ja? Hát hidegben, igen.
3: De várjál, hidegben a Nutella megköt. Hűtőben ezt nem szabad rakni.
4: Hát legalább az kemény lesz.
3: Jó, na hát ez a kép jön hamarosan. Mielőtt letiltják a Facebook oldalunkat, nézzétek meg!
4: Jaj, várjál, tegnap egyébként összeraktam, képzeld el Addiról egyet, mert hogy ugye róla kikerült egy kép, de aztán kérdeztem tőle, hogy kimenjene kommentbe, de nem reagált rá.
3: És azóta nem áll veled szóba, mit csináltál?
4: Dehogy nem, de hát szeret engem, csak még ezzel nincs tisztában. Nem egy ilyen szicíliai jellegű képet összeraktam.
3: De ez teljesen jó, ezt szerintem ez kimehet.
4: Jó, akkor oda leszem.
3: Nem értem, miért van rajta bajsza, de kimehet.
4: És mi? 125 kiló. Nem, szóval, hogy ez most akkor megy kommentbe. Jó, tegnapi Andis képet csekkoljátok, most teszek hozzá már is kommentet, addig valami okosat mond nektek erre, Bládám.
3: Foglalkozunk egy kicsit a szempillákkal, soha nem tudom, kicsit tegyetek helyre, jó, hogy mint les szakértő teljesen rendben legyek. Tehát, hogy ami itt van, az a szemöldök, ami len van, az a szempilla, ugye?
4: Igen, igen, igen.
3: És a lenti fenti is pilla.
4: Hát az...
3: Andi, segíts!
5: Andi, igen.
3: Tehát alulról is
5: hát van az
3: meg...
5: alsó szempillád, meg a felső szempillád.
4: Hát, alsó felső királyász.
3: Na most, hogy ezt kitanultuk. Képzeljétek el, hogy hát ebből van mű. Van műanyag. Tudtátok?
4: Én tudtam.
5: Hát, én is tudtam.
4: De várjál, Andi.
5: De már régóta.
4: Abba segíts nekünk, hogy mi a rossz sebet jelent az, hogy nem tudom hány D-s műszempilla. Mert hogy láttam már ilyeneket. Mármint, hogy leírva. De hogy mi az, hogy a 2D-s, 3D-s, 5D-s, 8D-s?
5: Hát én annyira képbe vagyok vele, mint ti.
4: Ja, hát, hogy
5: annyi, hogy
4: soha.
5: Szerintem a sűrűsége, gondolom a sűrűsége az...
4: Mert hogy D, az kosárban tudom értelmezni.
3: Írja már meg valaki.
5: Igen, a sűrűsége szerintem az, ami miatt
3: valaki
5: ugye...
3: Valaki Péter, Kristóf, István, Zsolt, Gyula, valaki írja már meg. Férfiak szerintetek mit jelent a D a szempillánál?
5: Nem, én eleve nem értek egyet ezzel, amikor ugye így pillánként rakják fel, mert roncsolja a szempillát.
3: De tök jól kiszűri a napfényt, amikor már nem tudnak az eladók a boltban.
5: Nem tudom, nem tudom. Nyilván, hogyha szépen meg van csinálva, akkor szép, meg esztétikus, de én például láttam már a barátnőmet, miután eljött onnan, tiszta véreres volt az egész szeme, tehát hogy így köszönöm szépen, de nem, mert ugye az az anyag, amivel felragasztják, az ugye nem tesz jót a szemednek.
3: De várjál, itt még rajzszöggel rakják be? Mert nálunk Pesten, meg Budán már ragasztják.
5: Ja, persze, pillanatragasztó.
3: Oda csíptetik valamivel?
5: Igen.
3: Na, mert nagy a veszély. Szerintem egyébként tud jól is kinézni, meg tud nagyon túlzásba esni ez a téma. Ugye vannak ezek a boltban megveszed magadnak felragasztodott nagy mellélövések történhetnek, de például a feleségemnek az esküvőnkre volt készítve nem egy durva, hanem egy ilyen esztetikusabb, és nagyon-nagyon szép volt. Tehát, hogy ilyen Disney hercegnős lesz tőle a lány, nem? Ahogy egy kisló.
4: Te nem gondolkodtál rajta, hogy egy szolidat azért te is feltetetsz? Vagy?
3: Gondolkoztam,
5: Disney
3: de...
5: hercegnős.
3: Igen, én fülbe raktam, meg orra. És tök jól nézett, ki lehetett vele söpörni az asztalot. Ah, most nagy baj van, képzeljétek el, mert a műszempillán paraziták ezrei élhetnek, ezt állapították meg, és mutatták be szakemberek. Egyébként 96%-ban azonosítottak parazitákat, és ezt a londoni szemsebészeti kongresszuson mutatták be, tehát állítólag nagyon veszélyes műfaj ez a műszempilla.
4: Na jó, de ez is olyan, gondolom én, nem, hogy ilyen steril körülmények között kell tartani. És akkor nyilván, tehát, hogy nem az van, hogy puszta a kézzel összefogdosolt, hanem vagy azért gumikesztyűben, tehát, hogy azért oda kell figyelni.
3: Tehát nem a pályaudvaron kell feltetetni a helyi erővel, hanem mondjuk el kell menni valami steril helyre?
4: Hát ott az aluljáros gyroszosnál tudod, aki kidobja neked a kiroszt, aztán utána gyorsan összepattint egy műszempillát.
3: Ja, mint a nálunk a KFC, a kelenföldi csirkés.
4: Úgy.
3: Nagyon jó. Hát itt azt mondják, hogy szinte mindenkinél ott vannak, nagyon gyakran megtalálható. Az úgynevezett, ezt kimondom én, Demodex Folliculorum nevű mikroszkópikus atka.
4: Attól én szoktam félni.
3: 25 vizsgált műszempillát viselő közül 24-nél ott van, vagyis a 96%-uk küzd a Demodex Folliculorummal.
4: De lehet, hogy ez egy ilyen ártalmatlan, ez a kis Demodex. Lehet vele együtt élni, barátunk.
3: 345-16-28 év közötti nő vett részt ebben a kutatásban. 18 nőnél már tünetek is jelentkeztek, viszketés, pirosodás, duzzanat, vagy lerakódás a pillák tövénél. Lehet, hogy pont ilyen korpásodott a szempillája. Ez lehet, hogy pont ilyen volt a barátnődnél.
5: Nem. Ő nem olyan műszempillát rakatott fel, hanem ezt a tincseset. És ő neki emiatt az anyag miatt, amivel felrakják, amiatt lett véreres a szeme.
4: Viszont, hogyha, várjál, mert egyébként, hogyha duzzanatot okoz, akkor lehet, hogy így a műszempillával azért így a belülről a boxeremet így azért végig simogatnám. Hát, ha
5: körbe ragasztjuk.
3: Hallod? Hogyha valaki, drága hallgatók, meglátja a Rolandot a DM-ben, a polcnál,
5: kilószámra
3: besodorni, vagy akkor lehet, hogy nem is izélt, hanem vihetnéd atkatáskában a dolgot haza. Na, ez mit szólsz?
4: Ez jó volt.
3: Azt írják, hogy nem feltétlenül baj, tehát hogy azért nem kellett most nagyon bepánikolni, nagyon sok ember bőrén természetesen jelen vannak, és panasz nélkül semmit nem jelentenek. Az a baj, hogyha valaki olyannál van, akinél ezeket a tüneteket nagyon durván okozza, száraz szemérzés, irritáció, hámlás, lerakódás, viszketés. Na, az lesz jó, viszketés és pirosságot fog neked okozni.
5: Kell neked a baj.
3: Lesz duzzanat, de...
4: Majd azt mondom, allergia.
5: De pályni fog.
3: Az meg minden lány azt mondja, hogy mondod neki, hogy lehetsetelen penicillinnel is jók leszünk. Biztosan ott marad a csaj.
4: Egyébként gyerekek, ami durva, az nem is még annyira ez a műszempilla, hanem hogy milyen szemöldökök jönnek néha szembe.
5: Ja, hát
3: az a rajz voltak a legjobban.
4: Hát ez valami elképesztő.
3: Abban biztos, hogy nincsen atka. Van a csodálkozós, ugye? Van a nagyon vékony, hosszanti, összeérős, van a középen összeérős.
4: Van olyan, amikor nem is íve van, hanem így konkrétan szögben hajlik, tehát a mű,
3: amikor az equalizerrel levágod az 50 hercet, tehát hogy...
4: Igen, meg múltkor láttam egy ilyen körözési fotót, meg a lánynak így bele volt nyírva, és úgy nézett ki, mintha sirály szállt volna így rá a homlokára.
3: Az volt a cél. Figyelj, amúgy én ezt a múltkor megtudtam, hogy állítólag ez azért kikopik, tehát hogy nem egy életre szól, csak egy ilyen 5-10 évet határoz meg az életedből. Hát lehet, hogy ez a csodálkozó korszak.
5: Akkor igen, az úgy.
3: Igen.
4: Na jó, de ez olyan érted, mint hogyha leborotvánám a bajszolat, aztán rajzoltatok egyet. Egy picit
5: hát olyan. Jó, de amúgy igen.
3: Mindenki látott már olyan lányt, aki ezt a szempilla dolgot túlzásba vitte, meg aztán még erre rá is festenek, és így összeragad, és így nem lát ki a lyukon. Általában akkor figyelhetsz meg ilyen jelenséget, hogyha valaki a körmétől már nem tudja fölvenni az asztalról az aprót. Tehát, hogy van ez a háziasszony típus, akinél ez jellemzőbb.
5: Hát
3: ez...
5: Nem, hát vannak nagyon csúnya szempillák egyébként, amikor ez a nagyon-nagyon sűrű, és akkor még ilyen nagy.
3: És egy ilyen pislogott mellettem, és elszálltam.
5: Úristen,
3: a menetszél nagyon durva az ilyenek mellett.
4: Hosszú műkörömbe, kézben az energiaital. Igen, ő szokták mondani ez a bocsánat az előítélet terén.
5: Másik kézben a pendrive.
4: Dohánybolti eladó kezdőszert.
3: Ne pislogj annyira.
4: Így szokott terjedni a
3: neten. Ne pislogj annyira, mert csikiz. Munkahelyen téged zavarna? Tehát mit tudom én, bejönne holnap az Ingmarer Tomi egy ilyenben?
5: Hát mondjuk igen, nála azért lehet, hogy...
4: De szerintem szexi lenne. Tomikám nyugodtan. Sőt, Nyerki Tominak is üzenném, hogy egészen bátran.
5: Ő még képes is rá, és bejön.
3: Tudod mi az?
4: Akkor átröhögnék.
3: Egészben a nagyon furcsa, hogy elindulsz egy olyan lejtőn, aminek az eleje az még nem rossz. Tehát, hogy tud ez nagyon szép és csinos lenni.
5: Igen.
3: És valahogy az ember mindig többet és többet akar. Ugyanez van a tetkókkal is. Lásd, Andi, hány tetkóig akarsz elmenni? Mennyi volt az elején a cél? Tehát kevesebb volt, nem, mint most?
5: Hát kevesebb, de aztán
3: hogy így elkapja az embert a gépsz, hogy bármit csinálsz, így elkap.
4: Na jó, de a sok tetkó az jól tud mutatni. Ha már ennyire túltolod a műszempillát, az más.
5: Tehát csoda, hogy kilátnak alóla.
3: Tehát, hogy így elkezded valahol, és akkor így az már kevés. Tehát, hogy szerintem vannak műszempilla függők.
4: Lehet egyébként, hogy erre is rá lehet menni. Igen.
5: Mint a szájfeltöltés is olyan, hogy ugye azt is túlzásba lehet vinni.
4: Meg eleve, ugye a plasztikai
5: beavatkozások. Eleve a plasztikait, igen.
3: Minden esetre most az, hogy hogy a szépség ára néhányan atka rajtad, meg ilyen rovarok, férgek, bogarak, ez korábban is volt, tehát hogyha belegondoltok, volt olyan, hogy megcsípették magukat valamilyen állattal, hogy akkor ott duzzadjon, amíg még nem voltak ezek a betöltjük a műanyagot, akkor...
4: ezek az állatok?
3: Mivel akarod magam megcsípetni?
5: Tényleg egy kis rákot, lehet, hogy el kellett volna hoznom brukkoliból neked azt a rákot, és akkor azzal minden nap kicsit rácsíp, és
4: hát akkor... van ez a mondás, igen, hogy ez az átok, hogy a rák citerázzon a dal, tehát hogy
3: ez a tatai mesztelen horgász, ez mégsem volt részeg, ez a Roland volt, próbálta megcsipetni magát egy rákkal, csak kínos volt, mikor jött a halőr, és akkor beadta neki egy
4: átét, és egy most buktam le.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
6: Csak te vagy az a lány,

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Jó reggelt, vége van az ének, 9 és 12 fok között kelnek ma a vének, és kelt Tamás is. Sziasztok, üdv a szombat délelőttben egy óráig. Bocsánat, 2 óráig lehetünk együtt. Na ezt is mondom mindjárt, hogy miért jó. Jön a kalendárium nem sokára. Ja, addig itt lesz Igala, na meg Madonna, kezd a Love Sensation.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

Akkor ezt láttad, a tükörképet. Igen, jaó! 3 évvel ezelőttről erősítve a hazai vonal, te a Forrás Rádiót hallgatod. Benne a szombat délelőtti program, üdv neked szeptember 26-án. Én Tamás, 2 óráig tölthetjük együtt az időt, hát velem is mondhatnám, mert hogy a mai délelőtt folyamán 10 órától Gyermelyről, a Gyermely Tésztagyár nyílt napjáról jelentkezünk. Ott lesz velem Ádi, érkezik Ferenci Balázs, egy régi és új kollega. Szerintem a hangját tudja, hogy fel fogjátok ismerni. És beszélgetünk egy kicsit a tésztákról, a gyár jelenéről, jövőjéről, múltjáról, na és mind a mellett helyszíni kívánságműsorral is találkoznak majd az ott lévők. A program tehát 10 órától, addig viszont a szokásos mederben 9 és 10 között üzenetküldő műsorral találkoztok, 0620 978 978-5-ös a számom, előtte pedig beleugrunk a kalendáriumba, jönnek a névnaposok, a Justinák, egy-két érdekesség, ebben pedig közlekedünk, valamint erre kérem, hogy milyen idővel találkoztok ma. Elméletileg jóval. No, a részletek mindjárt, addig van ti és kulti. Egy varázslatos kurs lesz a tiétek. Alan Walker pedig Dash Berlinnel és Vic Starral jelentkezik most. Itt a Better Off, hozom.

The Magic K 2003-ból érkezett ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőtt köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem időjárást. Na nesze, maximálisan 21 fokkal találkozom a csapadékmentes napsütésben és felhőben is gazdag nap elé nézünk. Én szerintem nem olyan rossz hír ez, ugye? Olyan kis őszies idő, de azért kellemes hőmérsékleti értékkel. Rögves ránézünk a közlekedésre, jó? Addig Ellie Goulding, Meghan Trainor, itt lesz a Moonshine és Bandana közös elsőként Taylor Swift az idei nagy durranással, az Opel Ajta tiétek. Hozom, csak slágerek!

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
3: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
4: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veolia-nál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
3: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop.
6: GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
7: Volkswagen. Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
8: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
9: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
8: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
0: Ez reklám volt.
10: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Golding és I Like a Savior 3 évvel ezelőttről érkezett. Közlekedési blokk, ahogy ígértem, aztán Inna is Matuma, a Dream Out Loud lesz a tiéd, az újdonság. Mutatom!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Jó hírem van, a közlekedés időjárási feltételei, na azok tök jók lesznek, viszont nem annyira jó az M1-es, a szélesítési munkálatok miatt tudod, többfelé találkozol korlátozással, ezeket megtalálod az útinform oldalán. Az 1-es főúton az 56-os és az 57-es kilométer között, az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat, mindez novemberig tart. A 10-esen lábatlan térségében az 59-es kilométernél csatornázás munkák miatt útszűkület lassítja a forgalmat. Pilisnyászfalun a 102-es főút csatlakozásánál az Alagút utcánál elektromos kábel bekötést végeznek, délutánig útszűkület akadályozza a forgalmat, erre egyébként táblák is figyelmeztetnek. Pilis-Vörösvár keleti oldalán pedig a 16-os és a 17-es kilométer között végeznek útfelújítást, a jövő hónap elejéig útszűkület és félpályás lezárások zavarják a közlekedést. Na és még egy a végére, a Tata-Győr összekötő úton Bábolna és Banak között 28-as 29-es kilométert jelenti ez, építési munka miatt, valamint a 31-es és a 33-as között gyalogátkelőhely építése miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Na ennyi voltam én, ha neked van infód, akkor dobd el, mindenképpen továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést és emellé a legjobbjainkat, Inna is Matuma közösét, nesze, hangosítsd a rádiódat, itt a Dream Out Loud!

Állok és Iva Max, a Kerkész volt a tiétek 3 évvel ezelőttről. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program 9-től egészen 10-ig, abban az 1 órában üzenetküldő műsorral. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS és Viber formában jöhet az üzit, 10 órától pedig egészen 2-ig Gyermelyről, a Gyermely Tésztagyár nyílt napjáról jelentkezünk. Sok érdekességet megtudhattok majd a Gyermelyről, és helyszíni kívánság műsor is lesz szám. Ott lesz Ádám, érkezik Balázs, Ferenci Balázs, valamint jó magam, Tamás is. Én leszek a kívánság felelős. Na meg én leszek majd az, aki elmegy és enni hozza a srácoknak, hogy túléljék a napot. Mindjárt érkeznek a Justinák, valamint belekukkantunk a kalendárium többi részébe. Addig Avicii, Honey Beast, na meg Demi Lovato, a Fest a tiétek. Csak slágerek közdobom.

0: Avicii és a Waiting for Love zárta az első órát a szombat délelőttben. Ozon Pistét jelentkezik a legfrissebbekkel, aztán robogunk Robin és Zala Larson közösével. Melyen lesz a Talk to Me, Zara?
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hello, Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
7: Munkahelyet keresel?
8: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Güntner. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Güntner, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok és szép szombatot. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítják. Mobilokat próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve egy börtönbe. Fedett műfüves pályát adtak át Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MTI-vel. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen a NAV honlapjának dízel támogatás csempéje alatt érhető el, közölték. Felidézték, a dízel támogatása legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembe tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe még a héten kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága a BVOP pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be, a felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. 2026-ban 25 éve építették újjá és adták át ismét a két várost összekötő Mária-Valéria hidat Esztergom és Párkány között. Ezen a hétvégén, ma és holnap rendezik a hídünnepet koncertekkel, kulturális és családi programokkal, valamint közösségi élményekkel. Az esztergomi Erzsébet park és a Párkányi sétáló utca valamennyi programja ingyenesen látogatható. Holnap például Kalap Jakab báb koncertje után a Dívák formáció Abba és Boni M show-ja érkezik, Détár Renikővel, Fésűs Nellivel és Ladinek Judittal. Délután az Ethnobeat zenét játszó Orevő Ár lép színpadra, a program sorozatot pedig Geszti Péter koncertje zárja. És végezetül sport, a Tatabányai Sportklub egy 60x40 méteres fedett műfüves pályát adott át a héten. A rendezvényt Sámuel Botond, a klub ügyvezető elnöke nyitotta meg, majd Csipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője, és dr. Koncer Erik alpolgármester tartott köszöntőt. A csodás műfüves létesítményt egy pörgős U8-as torna avatta fel, ahol a gyerekek már az első perctől kezdve birtokba vehették a zöld gyepet.
0: Időjárás.
1: Száraz idő várható, legalább egy hétig nem várható csapadék az országban, és a sok évi átlaghoz képest melegebb időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Ez az újabb, ez pedig már a másodikat jelenti. Sziasztok, üdv a szombat délelőttben. Egészen 2 óráig lehetünk együtt. Már elmondtam, hogy miért, de még elfogom, ígérem. Hozom mindjárt a kalendáriumot, benne a névnaposokat. Kikök? Mondom. Szia! Eros Ramazzotti, Ricky Martinnal és Robin Zalalarzon.

vendége. Csajos témák minden szombat délelőtt Tamással. Ja, nem. Töltsétek a szombat délelőttöt Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.

Szia, és jó, hogy a Together volt a tiétek. 6 évvel ezelőttről hoztam. Na ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Ígéretem a szíven, ebben az órában hozom neked a kalendáriumot, a történelmi érdekességek érkeznek, és persze a névnaposok, ők a Justinák. Boldogat nektek elöljáróban. Na mindjárt rákukkantok a nevetek eredetére. 9-től egészen 10-ig üzenetküldő műsor, kerek egy órában. 10-től pedig egészen 2 óráig gyermelyről, a gyermei tésztagyárból jelentkezünk. Nyílt nap van, úgyhogy minket is beengedtek. Megyünk, körbenézünk egy-két érdekességről, tudósítunk, és természetesen helyszíni kívánságműsort is lebonyolítunk. Na, annak a felelőse leszek én. Jó lesz, kerek 4 órában. Na, mindjárt a névnaposok, Luis Capaldi addig, és Méringer is a Budapest Cityvel jelentkezik, erősítve a hazai vonalat. Csak slágerek közt küldöm.

Kis Kápád és a Forget Me csak slágerek között érkezett. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Szeptember 26, igen, a Justinák nevenapja. Latin eredetű név a tiétek, a Justin férfi név női párja jelentése igazságos. No, akkor menjetek el bírónak, jó, meg ügyésznek, meg ilyesminek. Ráfér az országra. Boldog névnapot, a többieknek üzi, van kerek 1 órától 9 és 10 között rájuk gondolni, akkor jelentkezem az üzenetküldő műsorral. Nos, a többi történelmi érdekesség mindjárt a tiéd, addig azonban BB Rex, a Shawn Mendes, Kygo, Dan Timinskivel, és persze Deep Dish Classic, 2005 a dátum, a kislemez a Say Hello, csak slágerek közt küldöm. Csak

fájdalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Riedl

Rexa, és persze, hogy a Sacrifice. Ez a forrás. Mindig lehet vagyunk a nap 24 órájában, és csak slágereket játszunk. A névnaposon már túl vagyok, előttem a kalendárium többi darabja. Például 1973 először repült a Concorde Washington és Párizs között. Az út 3 óra 33 percig tartott. A mai nap szülötte Ivan Pavlov. Nem tudom, így mond-e valamit. Pavlov reflex? Nobel-díjas szovjet fiziológus, aki a reflexeket kutatta. Ugyancsak a mai napon látta meg a napvilágot George Gershwin, zeneszerző és zongora művész, a szimfonikus jazz megteremtője. Kék rapszódia? Na ugye, hogy megvan. 1943-as Szörényi Szabolcs, basszusgitáros, zeneszerző, zenei rendező. 65-től 73-ig az Illés, 74-től 84-ig pedig a Fonográf együttes tagja volt. Ugyancsak a mai nap született Lynn Anderson, amerikai Grammy-díjas country énekesnő és hivatalos lóversenyző. Igen, lóversenyző, nem értetted félre. Valamint Olivia Newton-John, angol-ausztrál színésznő is, a Pomádéban, a Grease-ben megtaláljátok. Teniszezzünk? Oké, tegyük Serena Williams-el. Ő is a mai nap születte. 1885-ben indult el két éves útjára a Szent Jupát, az első magyar vitorláshajó, amely megkerült a földet Fan Andorral és Gál Józseffel. 1957-ben mutatták be a Broadway-en a West Side Story című musicalt. A következő érdekességre pedig simán mondhatnám, hogy fosta a szót, már bocsánat. 1960-ban Fidel Castro megtartotta az ENSZ történetének leghosszabb beszédét, 4,5 órán keresztül szónokolt. Na és utoljára, de nem utolsó sorban, mert hogy zenei rádió, az Iron Maiden zenekarhoz csatlakozott Bruce Dickinson énekes 1981-ben. Na ennyi voltam a kalendáriummal, kérem szépen. 9-től, mint ahogy ígértem, jövök az üzenetküldő műsorral egészen 10-ig. Calvin Harris, Andik Dua Lipával, Brandy Sean Kingstonnal, itt pedig Zomra az újdonsággal. Cöv, cuc, cöv, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

Calvin Harris és mellette Dua Lipa, One Kiss volt a tiétek, csak slágerek között érkezett. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem, hogy egy órában hozok egy rövid üzenetküldő műsort, hát így is lesz, kérem, 9 és 10 között 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom. Na azért van most ez így, mert hogy 10 és 2 óra között Gyermelyről, a Gyermely tésztagyárból jelentkezünk. Nyílt nap van ott, kérem szépen, és még minket is, szimpatikus rádiósokat is beengedtek. Ádám, Bazsi, Ferenci Balázs és jó magam Tamás leszünk ott. Sok-sok érdekességet megtudtok majd a cégről, és mindemellett helyszíni kívánság műsor is lesz. Szóval ott virítunk majd 4 órán keresztül. Itt pedig virítom mindjárt az egyórás üzenetküldő műsort. Előtte Benson Boone, Vellaló, Pap Szabival, valamint a Jonas Blue és Why Don't We közös. Kezd már is a Don't Wake Me Up!

0: Johnson von az imént, zártam az órát a Mystical Magical-lel, ez a forrás. Köszi, hogy itt vagy. Érkezik a következő, ami már az üzenetküldő műsor egyetlen órája lesz. Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán Alle Farben újdonsága robban a Baby Goodbye. Mutatom!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz még

0: Autós és Parti Szerviz a +36 70 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
2: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc és 9 óra lesz, jó reggelt kívánok, szép szombat délelőttöt. New Yorkban járt a köztársasági elnök, elindult az esztergomi Palatinus tó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a közhang felületén. Kínai pandák költöztek Atlantába. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. New York környéki magyar közösségekkel is találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Minden gyermek, aki magyar szót hallhat a Kárpát-medencén innen és túl, minden intézmény, könyvtár, amely a magyar nyelvet és irodalmat őrzi és ápolja, minden néptánc csoport és hétvégi iskola hozzátesz egy kicsit 15 milliós magyarságunk fennmaradásához. Olvasható az államfői hivatal honlapján és a Facebook oldalán. Az államfő az ENSZ közgyűlésre érkezett eredetileg New Yorkba. Baka András egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel is. Szeptember 24-én elindult az esztergomi Palatinus tó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a közhang felületén. A résztvevők október 11-ig mondhatják el, milyen problémák megoldását tartják a legsürgetőbbnek, és milyen fejlesztéseket szeretnének a tónál. Az egyeztetés indulásáról Radnai Márk számolt be a honlapján. A kezdeményezés célja, hogy megismerjék a tavat használók és a környéken élők tapasztalatait, igényeit, valamint a Palatinus jövőjével kapcsolatos elképzelését. A kérdések többek között a vízminőséget, a vízszintet, a természetvédelmet, a fürdőzés és a horgászat feltételeit, a tisztaságot, valamint a parkolást érintik. Konkrét fejlesztési lehetőségekről is véleményt lehet nyilvánítani, szóba kerülnek ivókutak, padok, illemhelyek, kerékpártárolók és játszótér, továbbá kijelölt kutyás vagy horgász területek kialakítása is. A következő napokban két óriás panda érkezik Kínából az atlantai állatkertbe a kínai-amerikai pandavédelmi együttműködés keretében, jelentette be a kínai állami hírügynökség. Ping Ping és Fu Shuang érkezését Xi Jinping kínai elnök jelentette be a Fehérházban amerikai állami látogatása során. A két ország pandavédelmi együttműködése 1994-ben kezdődött hivatalosan, amikor a CWCA megállapodást kötött a San Diego-i állatkert. Azóta a kínai és amerikai szakemberek egyebek mellett a pandák táplálkozását, szaporodását és betegségeit kutatják közösen. A két ország pandavédelmi együttműködésének keretében eddig 17 pandakölyök született az Egyesült Államokban, 6 San Diego-ban, 4 Washingtonban és 7 Atlantában. És végezetül sport, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően elrendelte az utóellenőrzés lefolytatását a Fradi Város projekthez kapcsolódó támogatási jogviszonyok tekintetében. Az államtitkárság Facebook oldalán olvasható rövid közlemény szerint a támogató a jogszabályi keretek között vizsgálja a támogatás jogszerű felhasználását. A Ferencvárosi Tornaklub 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, ezek elszámolása vitatott jelenleg.
0: Időjárás.
1: Egy csepp eső nem érkezik jó ideig, a melegedés pedig visszahozza a késő nyárias időt. A tegnapi volt az utolsó front a hónapban, és a jelenlegi számítások alapján október sem fronttal nyit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem üzenetküldő műsor most éppen egy órában, mert hogy tisztől gyermelyről jelentkezünk. A részleteket mondom mindjárt, ez a Forrás Rádió, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Flowrider rövidesen érkezik, az iCry-t éltek, Alla Farben pedig az újdonságot dobja. Hát persze, hogy a Baby Good.

Ida és az I Cry. Mekkora durranás volt ez a kis lemez. Ugye 2012-ben jelent meg. Szerintem abban az évben ez volt az egyik legjobb dal. Jó, persze lehet velem vitába szállni. Tessék, na, akkor vitázzunk, jó? Gyere ki a hóra! Ja, hogy nincs jó. Na, hál' Istennek még nincs. Bár lehet, hogy a gyerekek már várják. Amit én várok, az a gyermei nyílt nap, mert ugye a gyermei tésztagyárból jelentkezünk 10 órától egészen 2-ig, úgyhogy gyorsan lenyomom ezt az egyórás üzenetküldőműsort, aztán robogok, és ott leszek villámgyorsan. Mellettem még Ádi, és persze Bazsi, Balázs, Ferenci Balázs. Tudjátok, ő az, aki régen a koktélban volt, de visszahúz a szíve, mert hiányoztunk neki, és szeretett volna megszólalni újra. Mi megengedtük neki, mert jó fejek vagyunk, úgyhogy Bazsi megszólal. No, megszólalnak a jó dalaink is, mint például Kapaszkodj, a Party of the Time. Hú, de nagy durranás volt 2007-ben. Na, mindjárt mondom, hogy kikérte. Elsőként viszont Tóth Abigail és Exent közösét dobom felétek. A raktáros fiúk üzentek Tatabányáról, srácok, pörgessük fel a délelőttöt. Mindjárt vége. Húzzunk bele? A főnök is hallgatja. Szóljon a zene mindenkinek, aki most dolgozik. Hallgatja a főnök is? Oké, mit üzenjünk neki? Mondjatok valami csúnyát, gyorsan. Továbbítom. Nos, raktáros fiúk, köszi, hogy írtatok. A Tóth Abigail és Exent közös kéritek. Jön ám? Itt a Sugar Daddy. Jó munkát nektek! Főnök, te meg na, azt nézd, hogy ki dolgozik. Hallgass

Szigala és Thalia már, a Stay the Night volt a tiétek 3 évvel ezelőttről repült ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtt az üzenetküldő műsort hallgatod most 1 órában, mint ahogy említettem, 10 és 2 óra között pedig a Gyermei Térstagyár nyílt napjáról jelentkezünk. Addig viszont Shalom és a Party of the Time tuti itt lesz. A fitness termi csajok küldtek nekem üzenetet, Katalinnak szeretnék küldeni a dalt, akinek születésnapja van, az örök mozgó Kata edzőnek, így írták egyébként, köszönik a motivációt és a rengeteg energiát, amit minden nap adsz nekünk. Ezen tehát az üzi, csajok, na a fitness teremből, köszönöm, hogy írtatok, szerintem a Shalom és a Party of the Time pont tökéletes arra, hogy egy baromi jót mozogjatok. Oké, Katának, az edzőtöknek pedig boldog születésnapot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

tudjuk, hogy nem egy nap alatt építették fel, de hát sok egyéb van még ilyen Magyarországon. Ez a Forrás, köszönöm, hogy itt vagy, az üzenetküldő műsort egészen 10-ig penderítem neked, és mint ahogy emlegettem, a Gyermei Tésztagyárból jelentkezünk, hiszen nyílt nap van, és még minket is beengednek. Tamás üzent, a mai grillezős csapatnak kérne egy dalt a Fortress-től és Azariától. Az üzenet, skacok, a sörök már be vannak hűtve, a húsok pácolódnak. No, igazából ez az üzenet engem picit elgondolkodtatott. Lehet, hogy nem is megyek Gyermeire a srácokhoz, majd ők megcsinálják, én megyek pácolódni. Na, még eldöntöm, jó? Fortress! És persze, na Azaria, köd érkezik már is. Nektek pedig ködmentes grillezést kívánok. Jó szórakozást!

George Ezra és a Green Green Grass volt a tiétek. 4 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagytok a szombat délelőtti programot hallgatjátok. Én Tamás. 10 óráig tart az üzenetküldő műsor, úgyhogy villámgyorsan még egy tutira belefér. Ígéretem ez híven 10 és 2 óra között Gyermelyről, a Gyermely tésztagyárból jelentkezünk. Nyílt nap van, úgyhogy ott leszünk Ádámmal, Bazsival. Kívánság műsorozzunk, és mindemellett rengeteg információt dobunk majd nektek a cégről, úgyhogy tessék csak fülelni majd a következő 4 órában. Addig viszont Bruno Speck és Berecki Zoli. Igen, hát hogy került Zoli ide, ne kérdezzétek. Dani és Eszti írt nekem üzenetet. Köszönik a rengeteg segítséget a költözésnél, és azt, hogy mindig mellettük állnak, mármint anya és apa. Ti vagytok a legjobb szülők a világon, ezzel a dallal küldünk egy nagy ölelést. Zárójelben megjegyzik, hogy ezt a dalt egyébként nem szeretik a szülők, csak viccnek szánják. Dani, Eszti, köszönöm, hogy írtatok. Hát a Sexy Baby-t küldjük akkor anyának és apának. Bruno és Pek itt a forráson, na meg Berecki Zoltán. Hozom csak slágerek közt, nektek pedig jó beköltözés.

a forrás hétvége. Csajos témák minden szombat délelőtt Tamással. Ja, nem. Töltsétek a szombat délelőttöt Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig

0: Mary Froze és a Momento az idejéből hoztam. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagytok, 10 órától már ígéretem a szíven, jelentkezünk Gyermelyről. Aztán majd lassan én is megszólalok, csak először ki kell odaérnem. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán Pitbull, I Am Chino és Neo Garcia. A Hangover lesz a tiétek, mutatom!
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retro partia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
3: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 10 óra, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A német védelmi miniszterrel találkozott Ruszin Szendi Romulus. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Zajlik a Szőnyi temető felújítása. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Magyarország védelme az erős magyar honvédségen, valamint az észak-atlanti és európai együttműködésen alapul, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus, Magyarország honvédelmi minisztere a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Ruszin Szendi Romulus kijelentette, a magyar haderő fejlesztését a német eszközök szolgálták. A helikopter, harckocsi vagy lövegbeszerzések mind a német ipar dicsőségét mutatják. Példaként említette, hogy a NATO-nak felajánlott magyar nehéz dandár nem indulhatott volna el német segítség nélkül. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetőek a közszolgállás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Bejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere a Szőnyi temetőben, amely felújításának nagy része Minden Szentekre és Halottak napjára befejeződik majd. Elkészült teljes hosszában a kerítés, megújul a belső úthálózat, közvilágítást építenek ki, bevezetik a vizet, és urnafal is kialakításra kerül majd. Napokon belül tető alatt lesz az új ravatalozó épülete, amelynek engedélyezési eljárása vélhetőleg november végére, december elejére fejeződik majd be. A régi ravatalozó épülete elbontásra kerül, annak helyén a Szőnyi katolikus plébániával egyeztetett kegyhely kerül kialakításra. És végezetül sport, őszi sportnap volt a Szőnyi Bozsik József általános iskolában Komáromban. A Szőnyi Bozsik általános iskola szeptember 25-én a Magyar Diák Sport napján rendezte meg hagyományos őszi sportnapját. A közös bemelegítést és a lendületes táncbemutatót követően a felső tagozatos diákok kombifutáson, kispályás labdarúgó bajnokságon és zsinórlabda bajnokságon vettek részt. Több helyszínen ismerkedtek meg a vidám, mozgásos retrójátékokkal, majd közösen teljesítették a 2026 méteres futást. A mozgalmas és élményekkel teli sportnap eredményhirdetéssel majd diszkóval zárult.
0: Időjárás.
1: Száraz idő várható, legalább egy hétig nem várható csapadék az országban, és a sok évi átlaghoz képest melegebb időben lesz részünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10 óra múlt 3 perccel, én ilyenkor még hadd mondjam azt, hogy jó reggel, sziasztok, itt vagyunk a Gyermei Tésztagyárban, és mellettem a meglepetésünk, Ferenci Balázs, szia Balázs!
1: Remélem jó meglepetés, sziasztok, itt a Forrás Rádió élő kitelepülése, 3 év, 5 hónap, de kiszámolja.
0: Kiszámolja? Á, senki nem, a napra is tudod meg órára, én a Réd Ládi vagyok, és az a helyzet, hogy most innen jelentkezünk egészen délután 2-ig, mert hogy egy nyílt napot tartunk, és tulajdonképpen már telt ház van, tehát hogyha megfigyelted itt a beáramló embereket, akkor azt vetted észre, hogy a tésztát nem csak enni szeretjük, hanem úgy meg is akarjuk nézni, hogy hogyan készül.
1: Így van, akit érdekel mondjuk az a készítési folyamat, ő most már nem tud jönni, regisztrálni kellett, de van egy jó hírünk, a Forrás Rádió hangszóróin keresztül mindenki bepillantást nyerhet a kulisszák mögé, és egyébként nagyon érdekes a folyamat, mert hogy itt ezen a helyen a termőföldtől a tojászaton át egészen a malmászatig mindenbe betekintést nyerhetünk, és remélem, hogy be is pillanthatunk majd, és azt is szeretném majd kideríteni, hogy te mennyire vagy otthon a konyhában.
0: Jó, azt mindenképpen megnézzük majd, ez egyébként kölcsönös. Ami nagyon tetszik abból, amit elmondtál, hogy nem azt mondtuk, hogy ide már nem lehet bejönni, de mi itt vagyunk, és milyen jó nekünk, és kifele beszélünk, hanem hogy az mennyire jó, amit mondtál, hogy bizony mi mindenkit behozunk ide, legalábbis verbálisan a rádió segítségével.
1: Ez olyan volt, mint ilyen szórakozó helyen, amikor bevisszük a kiskorúakat, nem, hogy velünk bejöhetsz.
0: Így van, pontosan mindenkit megragadunk, és magunkkal hozunk ilyen VIP karszalagot, aggatunk mindenkire. Olyan szinten VIP karszalagot, hogy itt van látogatás, gyárlátogatás, és lesznek idegenvezetők is, már láttam egyeseknek a kezében ilyen fejhallgató szettet, amin hallgathatják majd az igét, de hogy tulajdonképpen ezek a vezetők ide fognak hozzánk jönni, és a rádión keresztül a te füledbe is suttogják a dolgokat.
1: Mondjuk nekünk lesznek indiszkrét kérdéseink majd.
0: Az biztos, engem nagyon érdekel ez a 4 tojásos dolog, és hogyha előre nézek, akkor már látom a copfocska sátor feliratot, meg a szarmacska sátor feliratot. Nagyon furcsa egyébként, szürreális ezt a copfocskát így leírva látni, nem láttam még szerintem, de az az érdekes, hogy itt minden tésztafajtának akkor van egy külön sátra, még nem volt időnk nekünk se körbenézni, de a copfocska és a szarvacska sátorral vagyunk szembe, hogyha te pont bejöttél és látsz minket.
1: Volt egy ismerősöm, akit az érdekelt, hogy a tarhonyát azt milyen fáról, milyen növényről lehet születelni. Megkérdezzük, hogy a szarvacska majd mi fánterem.
0: Biztos. Egyébként a Roland az, akit egyszer kiküldött valamelyik barátnője, apukája a kertből, hogy akkor szedjen egy kis tarhonyát, és nem mert nevet mondani. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez is benne van ebben a pakliban. Közben itt van velünk az Immerer Tomi is, neki is nagyon köszönünk mindent, néha hozzá is szól majd.
2: Sziasztok, ígértem, hogy jövök, megjelentem.
0: És itt van a teljes Forrás Dream Team, tulajdonképpen játékokkal készültünk, Forrás Rádiós ajándékcsomagokkal, illetve gyermeki cuccaink is vannak, tehát ilyeneket is lehet nyerni, hiszen lehet, hogy te is az 1600 látogató között vagy, akik előre regisztráltak, hogy bejöhessenek ide velünk.
1: Én meg azt mondom, hogy jó újra itt lenni, úgyhogy köszönöm szépen a bizalmat ismét.
0: No, nagyon örülünk neked, annyit árulj el, hogy mikor ettél utoljára tésztát, tehát hogy mennyire vagy autentikus ebben a dologban, mert a rádiózás megy, azt tudom, de a tésztával hogy állsz?
1: Szerdán főztem utoljára.
0: Szerdán, én meg azt hiszem pont tegnap a menzán megettem ezt a húsos tészta dolgot, ami új volt nekem. Szerdóta? Tényleg itt kérdezi, hogy Tomi, a tésztán élsz?
1: Nem, 2 nap volt, azóta marha pörkölt vár otthon.
0: Azt is ezeket magadnak készíted?
1: Aha.
0: Hallod? Be lehet fizetni? Tehát átgondoljuk a dolgot. Itt van egy aglegényünk eladó a copfocska sátorral szemben, a Balázs. Jó, tehát innen jelentkezünk. Egyébként még egyet nem mondtam, de ez nagyon fontos. Tartunk majd élő kívánságműsort a helyszínről. Frankon nem kamu lesz, tehát hogy itt kérnek egy dalt, lejátsszuk, kivéve az Ámbó család szerzeményét, de minden más teljesítünk. Szóval gyertek, ha itt vagytok, ha kint vagytok, akkor meg füleljetek, mert bevarázsolunk ide titeket Balázzsal és Tomival.

0: mindenkinek! Itt vagyunk a Gyermei ZRT tésztagyárában, a Cukkocska és a Szarvacska sátorral szemben. Velem a Balázs, meg velem a Tomi. Én az Ádi vagyok, és várjuk a tésztánkat.
1: De hogy milyen tésztát, ebben egyébként nagy lemaradásban vagyunk, mert én eddig azt gondoltam, hogy mondjuk a tésztákat azt viszonylag könnyen meg jól el tudom készíteni. De az előbb itt mentem egy kört, és olyan tészta különlegességekre lettem figyelmes, amiket most látok életemben először, úgyhogy a fekete pontot be lehet írni.
0: De ezt amúgy a boltban nem figyelted még meg, hogy mennyi féle van, mert én is az a baj, hogy megyek rá a kedvenceinkre, tehát amiben mi családszinten jók vagyunk, az egyrészt a szarvacska, a másik pedig a sima a makaróni tészta. Tehát mi főleg ezekből megyünk, én inkább makaróni párti vagyok. Azt nem szeretem, aminek a közepe lyukas.
2: Mi bajod a lyukakkal?
1: Az ilyen menzatészta volt, nem az a régi nagy makaróni.
0: Igen, ez messze víz, de igen, én azt szeretem, hogyha hosszú és föl lehet csavarni.
2: Azt mondjuk. Hölgyeim, nem tudom, tetszettek a hallani itt mellettük, hogy mi az álma? Egyébként én a kockatésztát szeretem, kocka? Azért, mert a káposztás tésztához például az tökéletes, de a túrós tésztához is teljesen jó.
0: A túrós tésztát adom.
2: Tudom,
0: a káposztást
2: is. Tudom, az a hosszúkás is jó a túrós tésztához, értem én.
0: A krumplis tészta, azt nem értem. Tehát az két köret egy ételbe összerakva, akkor még egyél hozzá kenyeret, és az miért jó?
2: Te figyelni is dolgod otthon?
0: Abba kell hús, te vagy tejföl, vagy sajt, vagy valamivel szórjál mellé.
1: Nem, megvédem a Tomit.
2: Az egyik legfinomabb dolog a világon a krumplis tészta, főleg úgy, ahogy anyukám csinálja. Igen. De az nem kell lenni kenyeret, ezt kimondta a keresztény.
0: Van benne hús, vagy van benne
2: bármi? Hogy lenne már krumplis tésztában hús?
0: Megeszed a krumplit meg a tésztát egybe, úgyhogy nem eszel hozzá semmi, ami mondjuk 100 forintnál drágább.
2: Valami savanyú tuti eszek hozzá, hülye csóró.
1: Jó, de ezeket akkor a plebejus ételeket is szeretni kell, ahogy Janka néni mondta annó.
0: Értem, neked melyik a kedvenced, Balázs? Mert itt most mondtad, hogy milyen hosszú a lista, de hogyha választanod kell, akkor melyik lesz?
1: Spagettit általában azt így előszeretettel csinálom.
0: Igen, a spagetti tészta jó.
1: Kagylókat is próbáltam már, mondjuk az ilyen pörkölthöz azt is el tudom képzelni, de van ez a mondás, hogy a járt utat járatlan él, egy ne hagyd. Ezt szerintem nagyon sok családban követjük. Néha érdemes, mondjuk a készlethiány van a boltban, akkor le tudsz térni ezekről az utakról.
2: Én egyébként azért utálom az ilyen kagyló tésztaszerűségeket, mert ha túlfőzöd, akkor

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Nem lehet elfelejteni. Három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plus Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
6: Munkahelyet keresel?
7: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata. Nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
8: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mindenkit üdvözlünk a Gyermeki Tésztagyárból, itt vagyunk a Gyermeki Nyílt napján, és meg is érkezett az első vendégünk, akinek releváns kérdéseket tehetünk fel Balázzsal. Önem más, mint Bokros Gábor, a Gyermeki ZRT marketing igazgatója. Szia, üdvözlünk a Forrás Rádióban.
1: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Szia Gábor, egy hatalmas nyílt nap, ami most itt lehetünk mi is a rádióval, köszönjük szépen. Nagyon nagy előkészületek előzték meg szerintem azt, hogy ez a nap létrejöhetett. Egyrészt a tészták, amik itt vannak, kóstolás is lesz, rengeteg program, de nem menjünk el, láttam egy nagy szép zöld John Deere kombányt. Milyen bemutatókkal készültetek a mai napra?
0: Te ismered az ilyeneket.
2: Jó van.
1: Szakmabelivel ülünk szemben.
0: Azaz.
1: Azra készültünk ezen a nyílt napon, hogy ne csak a tésztagyártást tudjuk megmutatni a fogyasztóknak, hanem azt is, és a ide látogatóknak, hogy azt a teljes vertikális integrációt, ami nálunk működik, hogy mi a mezőgazdaságtól kezdve kontrolláljuk a termékgyártást, és ezért állítottuk ki a mezőgazdasági gépeket ide, hogy a látogatók láthassák ezt a részleget is.
0: Mindent láthatnak a látogatók? Egy kicsit kérlek, mesélj arról nekem, hogyha valaki ide bejön, akkor min mehet végig, mennyire tervezett és szervezett a program, mert úgy látom, hogy nagyon.
1: Igyekszünk, és köszönjük, hogy ez így látszik. Több mint 40 kolléga dolgozik azon, hogy ez a program gördülékenyen működjön. Gyakorlatilag, hogy belépnek a látogatók, látogató csoportokba szervezünk ilyen nagyjából 30 fővel őket. Láthatják a tésztagyárat működés közben, a tésztagyárhoz tartozó csomagoló részt, a három malmunk közül az egyik malmot, a lisztcsomagolót, a logisztikát, tojástörőt, gyakorlatilag a vertikumból a mezőgazdasági telepet, illetve a tojástermelést nem láthatják, akik ide látogatnak.
2: Én azt gondolom, hogy a gyerekkoromra visszagondolok, akkor nagyon-nagyon érdekeltek a traktorok, a kombájnok, érdekel mondjuk, hogy egy malom hogyan működik, és vagy végignézek itt a látogatókon, a gyerekektől a felnőttekig mindenkit látok életkorban. Kinek szántátok?
1: Gyakorlatilag mindenkinek, a kollégákat sokszor beszélgetünk róla, hogy kell megtartani egy ilyen látogatást. Rengeteg számadatot tudunk mondani, de mindig az a cél, hogy ne egy ilyen számtemetőt csináljunk a látogatásban, hanem próbálják meg minél érdekesebben megmutatni azokat a kulisszatitkokat vagy működéseket, amik egy ilyen üzem mögött vannak.
0: Az amúgy milyen izgalmas, amikor a gyerek úgy megy haza, hogy ő pedig tésztát szeretne készíteni és gyártani. Ez nagyon tetszik. Két nagyon fontos kérdés, nem engedhetjük el. Az egyik, én már jártam ilyen csoki gyár látogatáson, és ott lehetett olyat, hogy közben így leszedni egy-két csokit és megkóstolni, hogy itt lehet-e olyat, hogyha én mondjuk nyersen is megeszem szárazon a tésztát, akkor a futószalagról lekapok valamit, vagy ennél azért sterilebb?
1: Nem, ennél azért jóval biztonságosabb a termelés, tehát a gyártás közben nem szabad bele nyúlni a tésztába, sőt van, ahol nem is tudunk, mert egy teljesen automatizált, zárt gyártósoron készülnek a termékek, és hát ezért készültünk a tésztakóstolóval is, és ezért látunk eddig minden ide látogatót, hogy azért ez az élmény mégis meglegyen.
0: A másik, amit mi már megbeszéltünk, nekünk itt a Balázzsal a spagetti tészta a kedvencünk, de hogy szeretnénk tudni, hogy a szakmában dolgozók mennyire tésztafanatikusok. Mikor ettél utoljára tésztát, és melyik a te kedvenc?
1: Egy órája nagyjából.
0: Jó, egy hiteles ember.
1: Hát nekem a nagy kedvencem az a spagetti. Nekem is, de hát ez nem véletlen, mert gyakorlatilag Magyarországon, vagyis hát a mi portfóliumban is ez a legnépszerűbb termék.
2: A gyárlátogatás mennyire interaktív? Kíváncsi vagyok arra, például bemehetek-e a tyúkok közé, megnézhetem, hogy a tojás hova gurul le? Vagy egy malomban nézhetem-e, hogy hova öntitek bele a búzát? Hol jön ki a liszt? Hányfajta búza liszt készül itt?
1: A durum malomba megyünk be. Itt a durum termékeket tudjuk megnézni. Hát annyit látunk a rendszerben, minden zárt rendszer, igazából a malomban annyit látunk, hogy a henger székekről, tehát az őrlés történik, a különböző búza frakciók, töretek hogyan esnek le a gépekre.
0: Balázs, téged maximum szerintem a tojástörőbe engednének be, de oda nem akarsz bemenni. Bokros Gáborral folytatjuk nem sokára a beszélgetést itt a Forrás Rádióban. In the face.

0: beszélgetés.
1: Forrás Rádió mindig veled, a Gyermei Tésztagyárban vagyunk a Nyílt Napon, és Bokros Gábor marketing igazgatóval beszélgetünk. Nagyon klassz ez a program, és mondtuk már azt, hogy 1600-an regisztráltak, hogy eljöjjenek, de viszonylag hamar betelt, nem? Tehát úgy tűnik, hogy ez egy elég népszerű program itt a környéken.
2: Igen, 2011 óta szervezzük ezt a gyárlátogatást. Gyakorlatilag az 1600 hely ilyen 10 óra alatt betelt, tehát vannak, akik már tavasszal küldik az e-maileket, hogy mikor lesz a gyárlátogatás, mikortól lehet regisztrálni. Úgyhogy most már az elmúlt években vezettük azt, hogy egy dedikált időpontban indul a regisztráció, és gyakorlatilag már nem is hirdetjük ezen kívül a programot.
1: Szerinted mi a fő attrakció? Tehát, hogyha most itt azt kell mondani, hogy a korona a király fején, vagy a dísz a karácsony, na, a csúcs dísz a karácsonyfa tetején, akkor mi itt az?
2: Én szerintem az, hogy be lehet menni tényleg a tésztagyárba, tehát ez egy nagyon komoly és higiénikus élelmiszeripari üzem, de be tudunk sétálni a gépsorok mellé.
3: Van mögötted egy tábla, azon pedig az van, hogy jobbra tészta kóstoló. Engem egy picit még érzékenyíteni kell a durum tészták témájában, pont itt beszélgettünk róla, hogy én, ha tudom, akkor még egyelőre kerülöm, nekem olyan nagyon, nagyon, milyen íze van? Nagyon
1: egészséges az volt. Nálunk a családban mindenki cukorbeteg, és alapból mi arra mentünk rá, tehát nekem meg már annyira megszokott, de hogy...
3: Eleinte szokatlan, olyan íze van, mint amikor a magtárban mindent összesepernek, és azt darálják le.
2: Mert pedig az nem az, tehát nyilván a Kárpát-medencében Magyarországon a tojásos tészták a legelterjedtebbek, de az elmúlt években egyre népszerűbbek a durum termékek, ezt mi is kínáljuk a fogyasztóknak. Szerintem nagyon jó, könnyű ételeket lehet belőle készíteni. Ugye a glikémiás indexe egy kicsit kedvezőbb, mint az Esztivum alapanyagból, közönséges búzából készült terméké, de mi is készítünk itt belőle ázsiai tésztát, marha ragus tésztát, és van hideg toszkán kagylónak nevezett tészta saláta is.
1: Mennyire interaktív ez az egész program? Azt már mondtad ugye, hogy nem vehetek le a gyártósorról tésztát, elfogadtam. Azt is mondtad, hogy Balázs nem mehet be a tyúkokhoz. Rendben, elfogadtuk. De hogy vannak olyan kis részek, amikbe így belenyúlhat akár egy gyerkőc, vagy kipróbálhat?
2: Belenyúlni nem tud, kipróbálni se tud, viszont kiállítunk olyan részeit a gépeknek, meg olyan egységeket, amiket szabad szemben nem láthatunk, mert zárt a gép. Tehát inkább abba tudunk betekintést adni a látogatóknak, hogy a tészta gyártás az elejétől a végéig, egészen addig, amíg a teherautóra nem kerül a termék, hogyan áll össze nálunk.
1: Nyilván most nem kérek tőled Excel táblás statisztikákat, de nagyjából itt mennyi tészta készül el egy nap?
2: Attól függően, hogy milyen termékeket gyártunk, de maximum 300 tonna tésztát tudunk gyártani.
1: Hány elefánt? Na, osszad le, jó? Majd így a zenék alatt. Nem semmi tényleg, amit itt megvalósítotok. Még egy mondatot kérek tőled zárásként. Ha bemegyek a boltba, tényleg 15 000 féle tésztát látok. Miért a Gyermeit vegyem le, ha leveszem?
2: Én azt mondanám, hogy azért, mert egy magyar termék, magyar munkavállalók állítják elő, egy magyar cég állítja elő, mi magunk állítjuk elő az alapanyagokat is, tehát egy rövid és megbízható ellátási láncban készülnek a termékek.
1: Nagyon szépen köszönjük, Bokros Gábor, a Gyermei ZRT marketing igazgatója. Tudod már élvezni, vagy most meló van még?
2: Még meló van, de az az élvezet, hogy minél több ember jön, és elégedett és mosolygós arccal távoznak.
3: Élvezet nekünk is lesz, mert hogy kóstolunk, majd Gábornak köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal.
3: Hozd magaddal.
2: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Itt van az ősz, itt van újra!
6: Újra!
5: Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már 11 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hétvégét. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítják. Mobilokat próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve egy börtönbe. Fedett műfűes pályát adtak át Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Állam Kincstár automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MTI-vel. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen a NAV honlapjának dízel támogatás csempéje alatt érhető el, közölték. Felidézték, a dízel támogatása legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembe tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe még a héten kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága, a BVOP, pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be, a felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. 2026-ban 25 éve építették újjá és adták át ismét a két várost összekötő Mária-Valéria hidat Esztergom és Párkány között. Ezen a hétvégén, ma és holnap rendezik a hídünnepet koncertekkel, kulturális és családi programokkal, valamint közösségi élményekkel. Az esztergomi Erzsébet park és a Párkányi sétáló utca valamennyi programja ingyenesen látogatható. Holnap például Kalap Jakab báb koncertje után a Dívák formáció Abba és Boniem show-ja érkezik Déta Renikővel, Fésűs Nellivel és Ladinek Judittal. Délután az Ethno Beat zenét játszó Orevőár lép színpadra, a program sorozatot pedig Geszti Péter koncertje zárja. És végezetül sport, a Tatabányai Sportklub egy 60x40 méteres fedett műfüves pályát adott át a héten. A rendezvényt Sámuel Botond, a klub ügyvezető elnöke nyitotta meg, majd Csipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője, és dr. Koncer Erik alpolgármester tartott köszöntőt. A csodás műfüves létesítményt egy pörgős U8-as torna avatta fel, ahol a gyerekek már az első perctől kezdve birtokba vehették a zöld gyepet.
0: Időjárás.
1: Egy csepp eső nem érkezik jó ideig, a melegedés pedig visszahozza a késő nyárias időt. A tegnapi volt az utolsó front a hónapban, és a jelenlegi számítások alapján október sem fronttal nyit.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: érkezünk a gyermei tésztagyárból. Itt van a Zimmerer Tomi, a Ferenci Balázsi, meg a Réd Ládi, és még tésztázás előtt vagyunk, de már nem sokkal.
1: Balázs előbbi beszólása kapcsán csak annyit, hogy Cosmix a házban után szabadon. Balázs a házban!
2: Igen!
0: Üdv nálunk. Egyébként azt tudod, hogy ilyen névvel nem nagyon lehet ebben a szakmában, hogy Balázs elérni dolgokat.
2: Amit lehetett eddig elértem, én jól vagyok itt az árnyékban, köszönöm.
0: Jó, teljesen rendben van. No, hát hogy érzitek magatokat, illetve mennyire tetszenek itt a turista csoportok? Tényleg az előtte tök jól megfogalmaztad, hogy kicsit olyan, mintha egy múzeumban lennénk, és jönnek itt a fejhallgatós emberek, előttük pedig egy túravezető minden csoport előtt egy mikrofonnal.
2: Nagyon-nagyon modern az, amit látunk. Egyébként pont benn voltunk itt a székházban, az is nagyon modern. Én egy picit a traktor kombány felé mennék még mindig, a hajnátok.
0: Én meg a robotok felé, amik bent gyártanak, Tomi.
1: Te figyelj, előbb honnan tudtad, hogy milyen traktorról beszélt az úr, aki itt volt velünk?
2: Képzeld el, nekem van egy aranykarátos végzettségem, úgyhogy így ránézésre ismerem ezeket.
1: Jaj, ne üjtsél már!
0: Egyébként kamuzik, ez úgy van, mint a matchboxoknál, hogy az aljára fel van írva, hogy milyen befeküdt a lelá.
1: Figyelj, szerintem felment egyből, még tegnap vagy tegnap előtt a honlapra, és megnézte, hogy ilyeneket használnak, ilyeneket, ezt meg kell tanulnom.
0: Egyébként szerintem pont az ilyenek miatt zárják őket le. Tehát, hogy itt van biztonsági őr mindennél, mielőtt elkötsz egyet. Nem, engem a benti robotok érdekelnek nagyon, meg ez a robot technológia, ez szerintem eléggé cool.
2: Félek.
1: Kellene otthonra egy?
0: Az biztos egy tésztagyártó robot. Nem, úgy általában egy ilyen házi munkás szerintem jó lenne otthonra. Nálatok te vagy az?
1: Női legyen tényleg.
0: Női robot, meg férfi robot szerintem. Ne legyünk ennyire régi módiak. Én azt szeretem, hogyha gender semleges egy robot. Na, de Tomi, téged melyik rész érdekel? A büfé?
1: A robotok mindenképp. Figyelj, már kiválasztottam, hogy mi az étel, úgyhogy ezzel már probléma nincsen. Ital is van, minden rendben van, köszönjük szépen. Egyébként múzeumként érzem én is magam, mert hogy jön erre a sok ember, és megbámulnak, mint hogyha mi lennénk a látványosság.
0: Egyébként nagyon rendesek, kapunk majd ebédet, és négyféle tésztát ajánlottak fel. Én itt a Balázzsal a babos húsos irányba
2: mozdultam. Ilyet szoktam csinálni otthon, azért ezt
1: biztos? Választottam. Ez a babos történet itt mellettem biztos? Uh-huh.
0: Én is először a zöldség irányába akartam menni, mert kímélni akartalak téged, aztán rájöttem, hogy te vagy az, úgyhogy bevállalom.
1: Kösz, aranyos vagy.
0: Te melyiket választottad? Nem a kagylósat, ugye?
1: Nem, ami a harmadik volt, most meg nem.
0: Harmadik, akkor te vagy a zöldséges csirkés, tehát konzervatív vonaton utazó, jó, teljesen rendben van. Az is nagyon durva, hogy ennyi embert megvendégelni itt tésztával, tehát szerintem az is egy alappal effektus.
2: Akad egy nagy kondér kell hozzá, mint a disznóvágáson.
0: Szóval itt vagyunk a helyszínen, hogyha valaki nem volt az első 1600 regisztráló között, akkor a Forrás Rádió segítségével bejöhet, tehát mi idegen vezetünk mindenkit. És ami még nagyon fontos, hogyha itt vagy a helyszínen, akkor gyere ide hozzánk, mert lehet nálunk dalt kérni, illetve van egy standunk, itt van velünk a Kitty, itt van velünk a Niki, és lehet velük játszani, Bia pedig fotó.

0: Forrás Rádió, mindig veled, itt vagyunk a gyermei tésztagyárban. Balázzsal, én az Ádi vagyok, és hát sikerült valakit találnunk, aki egyrészt a Forrás Rádió standjánál játszott, pontosabban a családtagod, ő a kisfiad?
1: Igen, a kisfiam.
0: Őt pedig Gabinak hívják. Szia Gabi, üdvözlöm, sok szeretettel.
2: Picit beszéljünk erről a mai nyílt napról, mit láttatok, miért jöttetek, ki dolgozik itt, mit lehet tudni róla?
1: Párom dolgozik itt, mi már voltunk egy pár alkalommal, csak most annyi sok változás volt, fejlesztés, hogy eljöttünk megint megnézni.
0: Otthon a tésztát a párod készíti, vagy neked kell?
1: Mármint kifőzni?
0: Hát ugye igen, kikészíti.
1: Mikor, hogy?
0: És visz haza? Tehát néha így a táskájából kigurul egy-két szarvacska?
1: Szoktunk igen vásárolni, amikor lehet.
0: De egyébként nagy tésztelvők vagytok?
1: Szoktunk enni, igen.
0: Szeretjük. És jó itt dolgozni? Miket szokott mondani?
1: Szeret itt dolgozni. Meg sem mondom, hány éve dolgozik itt, vagy 30.
0: Na, 30. Azt mondja, és itt van veletek a fiad is, akkor lehetséges, hogy ő tovább vinni a stafétát majd?
1: Nem tudom, hogy ő még mit szeretne. 13 éves, majd meglátjuk, mi lesz.
2: Mennyire van vita abban, hogy egy jó tésztát hogyan kell otthon elkészíteni? Össze szoktatok ezen különbözni, hogy ő mondja a matematikát, hogy 7 percig főzzük, nem tovább, nem öblítjük, vannak ebből viták otthon?
1: Nem, igaziból megnézem, hogy megkóstolom. És ilyenkor... ezt a 3 perces tészták, hát ezek szuperek, szóval.
0: Ilyenkor azért jöttök el, hogy lecsekkoljátok, hogy apa tényleg dolgozik, vagy...
1: Megnéztük a helyét, nem volt bent. Nem, mert velünk volt. Igen.
0: Jó, de hogy miért jöttök el? Azért, mert kicsit bele akartok látni ebbe a munkafolyamatba, vagy be akartok jönni az ő munkahelyére, vagy egészen egyszerűen csak érdekel az, hogy az egészet így holisztikusan hogyan
1: három, amit említettél, de az, hogy nagyon modern minden, és ez így nagyon tetszik, hogy ilyen robotok vannak, szóval ezt szerettük volna látni.
0: Na hát itt az ideje, hogy megkapd a jutalmadat, most nem csak tészta formájában, ugyanis

0: üdvözlünk mindenkit a gyermeki nyílt napról, itt vagyunk Balázzsal, én az Ádi vagyok, és megérkezett hozzánk a csomagoló üzem vezetője, Györfi Csaba, téged is üdvözlünk a Forráson.
1: Sziasztok, sziasztok, én is üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
2: Szia Csaba, adáson kívül már elbeszéltünk róla, hogy 8 éve dolgozol itt, de nem voltál mindig csomagoló üzemvezető. A te pályafutásod, karriered hogyan indult itt a cégnél, egyáltalán hogyan kerültél ide, és mi volt az az első mozzanat, amivel dolgoztál?
1: Fú, hát én már tényleg nagyon-nagyon sok szerteágazó dolgot csináltam itt a cégnél. Amikor idejöttem dolgozni, akkor tésztagyári műszakvezető voltam, szóval leginkább ilyen gyártás technológiát sajátítottam el.
0: Várjál, már itt behúzom a féket, tehát hogy jelentkeztél, mi volt? Megvan, hogy te konkrétan ide akartál jönni, vagy megtaláltad valahol a hirdetést, ide is eljöttél sok hely közül, tehát hogy alakult az, hogy ez a hely a tiéd?
1: Fú, hát ez tényleg nagyon hosszú, de akkor vágjunk bele, azt mondom. Láttam egy videót a cégről, és nekem megtetszett a 21. század technológiája, mert azért az tényleg egyedülálló, hogy valahol ilyen berendezésekkel dolgozzanak, és volt akkor meghirdetve egy ilyen termékfejlesztő mérnök pozíció, amire jelentkeztem, szóval megpróbáltam, el is jöttem interjúra, végül nem engem választottak ki a kiválasztás során, de néhány héttel később, talán volt vagy 3 hónap is, a gyárigazgató felhívott, hogy azért mégiscsak szeretnének alkalmazni, csak nem abban a pozícióban, amiben jelentkeztem, és hogy vállalnám-e. Nekem annyira komoly, mély benyomást tett a cég, amikor bejöttem ide a gyárlátogatásra még az első interjú alatt, hogy nem vaciláltam rajta, azonnal döntöttem.
2: Picit magunkat látom Csabában, amilyen rajongással beszél a cégről, mi is ilyen rajongással élünk a rádió iránt. Ennyi év után lehet-e még ilyen csillogó szemekkel nézni egy kifőtt tésztára?
1: Mindig lehet. Szóval itt a tésztagyárban soha nincsen unalmas nap. Mindig van valami újdonság, mindig lehet találni valamilyen kihívást.
0: És akkor elkezdtél mászni fölfelé, tehát akkor kvázi itt egy ilyen életpályamodell van, hogy elindultál innen, és akkor milyen állomások jöttek még?
1: Igen, a cég az biztosít lehetőséget előrelépésnek a dolgozói számára. Amikor elkezdtem dolgozni, hogy a műszakvezető voltam, megtanultam, elsajátítottam a gyártás technológiát, aztán úgy hozta az élet, hogy végül abba a pozícióba kerültem, amiből jelentkeztem, szóval termékfejlesztő mérnök lettem néhány évvel később.
2: Itt álljunk meg egy picit, termékfejlesztő mérnök, tehát te otthon lázálmaidban találod ki, hogy tájatelle, vagy fusili,
3: vagy copfocska.
1: Hát igen, de azért nem, mert ezek már ki vannak találva. Valami olyant kell kitalálni, amíg nincsen. Szóval igen, mindenféle.
0: De mondjál
1: ilyen...
0: egy újat, ami hozzád kötődik valamelyest.
1: Hát hozzám kötöttek az express száraz tészták, nem tudom, hogy ismeritek-e, az annyira gyorsan elkészül.
0: Az a 3 perc, hogy még annál is gyorsabb.
1: A 3 perc, és gyakorlatilag megmutatod neki a vizet, és már kész.
0: És akkor az volt a nagy ötlet, hogy kell egy ilyen, vagy az volt a nagy ötlet, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni?
1: Hát az volt a nagy ötlet, hogy már láttunk ilyen olyan piaci mozgásokat, hogy akkor most van igény arra, hogy röviden elkészüljenek, aztán elkezdtünk gondolkozni rajta, hogy vajon a mi gépeink azok alkalmasok lennének erre. Aztán egyeztettünk gépgyártókkal, egyeztettünk ilyen tésztaformagyártókkal, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor onnantól már nem volt visszaút, mert láttuk, hogy az működni fog nekünk is.
0: És van most valami olyan a fejedben, amit nagyon meg szeretnél csinálni, de még nem világos az út, hogy oda jutsz?
1: Hát, most már csomagoló üzemvezető vagyok, szóval így a termékfejlesztésben. Hát, nehéz elengedni.
0: Mondom, látom rajtad.
2: Most, hogy már a konkurencia is minket hallgat, szerintem egy kis szünetet tartatnánk.
0: Jó, akkor a konkurenseknek ki kell várniuk a következő 3 dalt, mielőtt a nagy bevételnek a forrását meghallják itt a Forráson.

0: Györfi Csabával beszélgetünk tovább itt a gyermei nyílt napon, ő a csomagoló üzem vezetője, és ott hagytuk abba, hogy hogyan mászik fel a létrán ebbe a pozícióba. Erre felkértek, jelentkeztél, vagy ez hogy működik, illetve mit jelent, feltételezem, nem te vagy az, aki leragasztod a tésztázacskót a végén.
1: Nem, hát felkértek rá, volt egy hétfő reggel, amikor bejött a gyárigazgató az irodámba, és mondta, hogy volna egy feladat, amire engem bízna meg, és egy rövid ideig gondolkoztam rajta, aztán rájöttem, hogy valahol ezért tényleg csak ez egy minden ember álma lehet egy ilyen tevékenységet folytatni.
2: Rádiósokkal ül szemben, úgyhogy túl sokat ne gondolj, hogyan működik egy csomagoló üzem, ezt magyarázd el nekünk. Futószalag.
1: Hát van valamilyen terméked, aztán vannak csomagológépeid, és az a cél, hogy ezt a terméket az becsomagolt, és az a csomagolás az szép legyen.
2: Meg nyilván szabályok is vannak, hogy ne szakadjon ki, egészségügyileg bírja.
0: Imádom, hogy milyen lelkesen beszél róla. Tudja, hogy a nyaralásoknál te pakolod be a kocsit is, hogy minden optimális legyen, nem?
1: Hát ez nem lehet kérdés, nem lehet mást erre választani.
0: De hogy néz ki a munkakörted, hogy te vagy az, aki kitalálod, vagy te vagy az, aki koordinálsz 1000-1500 embert, hogy van ez?
1: Hát az 1500 ember az már nagyon sok lenne. Nekem most jelenleg 83 beosztottam van. Nekik a napi munkájukat koordinálom, hozzám tudnak fordulni különböző tanácsokért, bármilyen segítségre van szükség, illetve részt veszek igen a fejlesztési tervekben is, támogatom a futóberuházásokat, meghatározzuk azt, hogy mi legyen a jövő a tésztagyári csomagolás technológiában.
2: Ha valaki most munkanélküli, tegyük fel, akkor
0: becsomagolnád? Nem.
2: Ha nézeget mondjuk a gyermei felé, mi az a pozíció, aminél szerinted ajánlott elkezdeni, és onnan ki lehet tanulni aztán egy hosszabb folyamatot?
1: Hát, hogyha van valamilyen műszaki vénája és műszaki érdeklődése, akkor ne azt javaslom neki, hogy jelentkezzen hozzánk csomagológépmesternek. Itt ez a csomagológépeknek a finom beállítása, kezelése, az volna a feladat, kisebb műszaki hibáknak az elhárítása. Ilyen tekintetben mindig keresünk fiatal, öreg, középkorú, gyermek, nyugdíjas kollégákat, szóval bárkinek a jelentkezését szívesen vesszük, de vannak más területek is, szóval hogyha így a minőségbiztosítás érdekel, akkor arra is keresünk embereket, hogyha nem tudom, ilyen karbantartás érdekel, akkor ott is lehet jelentkezni hozzánk meg igazából gyártástechnológusokat is keresünk még. Fejlődünk, bővülünk, növekszünk, és mindig van igény új emberekre.
0: Én senki mástól nem merném megkérdezni, mert ez egy unalmas válasz szülne, de tőled megmerem, mert látom, hogy hogyan csillog a szemed. Milyen egy jó csomagolás?
2: Nem olyan, mint amit én karácsonykor csinálok.
0: Egy jó tészta csomagolás, tehát mitől jó az?
1: A csomagolás attól jó, hogy bemész a boltba, és meg akarod venni azt a terméket. Amikor ránézel, felismered benne a tárkát, felismered benne az értéket, és tudod, hogy megéri neked ezt megvásárolni, mert remek minőséget fogsz azzal kapni. Az a célunk, hogy ilyen termékeket állítsunk elő az üzemben.
0: Tomi már integet, hogy csomagoljon be a számad, de muszáj, kötelező kérdés, melyik a kedvenc tésztafajtád, és mikor ettél utoljára tésztát?
1: Én a teljes kiölésű spagettit szeretem a legjobban, és utoljára tegnap este ettem tésztát.
0: Hiteles emberek dolgoznak. Györfi Csaba, a csomagolóüzem vezetője. Köszönjük szépen neked.
1: Én köszönöm. Szia.

0: ahol nincs les és nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Kovács és Parti Szerviz a +36 70 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
2: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt dél, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, jó étvágyat az ebédelőknek. New Yorkban járta a köztársasági elnök, elindult az esztergomi palatinusz tó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a közhang felületén. Kínai pandák költöztek Atlantába. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. New York környéki magyar közösségekkel is találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Minden gyermek, aki magyar szót hallhat a Kárpát-medencén innen és túl, minden intézmény, könyvtár, amely a magyar nyelvet és irodalmat őrzi és ápolja, minden néptánc csoport és hétvégi iskola hozzátesz egy kicsit 15 milliós magyarságunk fennmaradásához. Olvasható az államfői hivatal honlapján és a Facebook oldalán. Az államfő az ENSZ közgyűlésre érkezett eredetileg New Yorkba. Baka András egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel is. Szeptember 24-én elindult az esztergomi palatinusz tó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a közhang felületén. A résztvevők október 11-ig mondhatják el, milyen problémák megoldását tartják a legsürgetőbbnek, és milyen fejlesztéseket szeretnének a tónál. Az egyeztetés indulásáról Radnai Márk számolt be a honlapján. A kezdeményezés célja, hogy megismerjék a tavat használók és a környéken élők tapasztalatait, igényeit, valamint a palatinusz jövőjével kapcsolatos elképzelését. A kérdések többek között a vízminőséget, a vízszintet, a természetvédelmet, a fürdőzés és a horgászat feltételeit, a tisztaságot, valamint a parkolást érintik. Konkrét fejlesztési lehetőségekről is véleményt lehet nyilvánítani, szóba kerülnek ivókutak, padok, illemhelyek, kerékpártárolók és játszótér, továbbá kijelölt kutyás vagy horgász területek kialakítása is. A következő napokban 2 óriás panda érkezik Kínából az atlantai állatkertbe, a kínai-amerikai pandavédelmi együttműködés keretében, jelentette be a kínai állami hírügynökség. Ping Ping és Fu Shuang érkezését Xi Jinping kínai elnök jelentette be a Fehérházban amerikai állami látogatása során. A két ország pandavédelmi együttműködése 1994-ben kezdődött hivatalosan, amikor a CWCA megállapodást kötött a San Diego-i állatkert. El. Azóta a kínai és amerikai szakemberek egyebek mellett a pandák táplálkozását, szaporodását és betegségeit kutatják közösen. A két ország pandavédelmi együttműködésének keretében eddig 17 pandakölyök született az Egyesült Államokban, 6 San Diego-ban, 4 Washingtonban és 7 Atlantában. És végezetül sport, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően elrendelte az utóellenőrzés lefolytatását a Fradi Város projekthez kapcsolódó támogatási jogviszonyok tekintetében. Az államtitkárság Facebook oldalán olvasható rövid közlemény szerint a támogató a jogszabályi keretek között vizsgálja a támogatás jogszerű felhasználását. A Ferencvárosi Tornaklub 2016-ban és 2017-ben 2 részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, ezek elszámolása vitatott jelenleg.
0: Időjárás.
1: Száraz idő várható, legalább egy hétig nem várható csapadék az országban, és a sok évi átlaghoz képest melegebb időben lesz részünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Esztergomban az FM 98.1-en.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember!

0: folytatunk a Forrás Rádió kitelepülésével. Itt vagyunk egy fantasztikus sátorral a Gyermei Nyílt Napon, a Gyermei ZRT tésztagyárában. És lehet nálunk játszani, ott oldalt a lányok nagyon pörögnek, és balra pedig Balázs, jobbra nekem Tomi, én az Ádi, és azt látom, hogy Kitti éppen a Nikivel egy nyereményt osztott ki. Mit kell itt csinálni? Tudni kell a választ?
1: Egyébként azt szokták mondani, hogy én vagyok a te jobb kezed.
0: És akkor ő pedig a...
1: Ő meg a bal lábad.
0: A hátvéd vagy.
1: Ő meg a két bal lábad.
0: Szegény, na már.
1: Jaj, szeretlek, Balázs.
0: Jobban ír.
2: Tudom, emlékszem arra, amikor először jöttem hozzátok, akkor az Immered doktor megkérdezte, hogy akkor te vagy a takarító. Azóta így helyi értéken kezelem ezeket a dolgokat.
1: De egyébként ez tényleg megtörtént, ez tényleg így komoly? Így. Hát, ez csak vicc volt.
2: Jó, de ez 2022. október 7-e.
1: Azóta utálsz?
0: Figyelj, hozzád legalább hozzád szólt. Tehát, hogy igazából én a második hónap után beszélgetek veled, de te benn voltál az én állásinterjúmon.
1: De hogyne?
0: Az nagyon kemény volt.
1: Én mondtam, hogy ne, nehogy már.
0: Ne,
1: ezt az ember, hogy néz már, nehogy már.
0: Aztán mégis így alakultak a dolgok. Hát ez van.
2: De itt vagyunk egyébként, és azt hadd emeljem ki, hogy nagyon sokan mondják, hogy 30 éve itt dolgoznak, még 8 éve itt dolgoznak. Órák óta itt vagyunk mi is.
0: Jó, szép. Amúgy ez mekkora, és mennyire ritka a mai világban. Tehát szerintem egyedül az Immerer Tomiról mondható el, hogy ugyanazon a helyen dolgozik 60 éve.
1: Hát figyelj, olyan vagyok, mint az anyukám. Ő egy helyen elkezdett dolgozni, és onnan ment nyugdíjba. Én is ugyanezt követem.
0: Ez milyen jó? Ez milyen jó? És mennyi? 2 hét van még addig?
1: Nyugdíj? De ezt miből állapítottad meg, a táskákból a szemem alatt, vagy a tésztákból a zsebemben, amiket próbálok ellopni?
0: Nagyjából így, igen. Szóval a lányok jobb oldalt kvíz kérdéseket tesznek fel, van náluk egy nagy dobókocka, és igazából lehet náluk gyerme is, meg Forrás Rádiós ajándékokat nyerni. Mi pedig az előbb Balázsral már körbejártunk. Tényleg tetszenek neked ezek a mezőgazdasági
2: gépek? Önjáró permetező is van.
0: Igen, megnéztük, hogy milyen jó klíma van azokban, szóval...
1: Megjött az ebéd.
0: Ezekben dolgozni már nem olyan, mint régen, tehát nem biztos, hogy leizzadsz, hogyha egy ilyet
2: vezetsz. Hát megvezet helyetted a GPS, úgyhogy igazából csak élvezni kell az életet.
0: Jó cucc, meg láttunk egy standot elől, ahol át lehet venni az ilyen ajándéktésztákat, meg egyébként vásárolni is lehet. Én úgy láttam, hogy jobb áron, mint a boltban. Úgyhogy igazából eléggé klassz a hangulat, sokan vagyunk, a turista csoportok egymást váltják, megnézik a gyárat, körbejárják, mi pedig megkaptuk az ebédet, úgyhogy zene.

0: A legnépszerűbb dalok változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Forrás Rádió mindig veled. Itt vagyunk, ahol vagyunk.
1: A Gyermei ZRT nyílt napjáról rádiózunk már ebben a 4 órában élőben, és nem csak a folyamatot mutatjuk be, hy készül, hogy készül, hol vannak a tyúkok, jaj, de szép a kombájn, hanem kedves vendégekkel is beszélgetünk, mint például Fanni valaki.
0: Szia, Fanni.
1: Előttünk. Szia.
2: Sziasztok.
0: Látom, hogy hát igazából itt valaki már szerzett a családból egy Forrás Rádiós buborék fújót. Hány éves és kicsoda?
2: 5 éves.
0: Hogy hívják?
2: Levente.
0: Levente a kisfiad?
2: Nem, a keresztfiam.
0: Keresztfiad, ó, akkor te vagy a keresztanyuka húsvétkor, ha locsolatsz neki pénzt, én mindig a keresztanyukámtól kaptam.
2: Igen, és csoki tojást is, és minden
0: nagyon
2: más
0: jó vagy,
2: legót
0: nagyon
2: játékon.
0: Jó vagy. És mi a viszonyatok a tésztával, hogy itt vagytok?
2: Egyik ismerősöm dolgozik itt, ő ajánlott a gyárlátokat, de egyébként nagyon gyakran szoktunk tésztából készíteni ételeket.
1: Azt gondoltuk még itt a beszélgetés elején, hogy ez akár a gyerekektől a felnőttekig egy nagyon színes program. Gyerekek is találnak itt gépeket, lehet kóstolni. Milyen programokon voltatok eddig, és mi tetszett?
2: Hát végignéztük a gyárat, és igazából ez az automata targoncák fogta meg a figyelmünket leginkább, és utána pedig egy ebéden vettünk részt.
0: Azt hogy kell elképzelni, tehát hogy egymás mellett vannak, és gyakorlatilag ember a közelükben nincs, de végzik a munkájukat? Ezeket az automata targoncákat hogyan lássam magam?
2: Be vannak programozva, és akkor egy előre meghatározott útvonalon mennek folyamatosan.
0: Leventét le kellett már szedni gyártósorról, vagy annyira nem lelkesedett még be?
2: Azért figyelemmel kísérte, de még ott volt velünk.
1: Keresztanyaként nagyon jól tudod, hogy a spagetti hűvköréből ki lehet-e kerülni? Ki lehet kerülni a gyereknél? Vagy nehéz kenyérhez?
0: Mi a kedvenc? Tehát mi az, ami otthon nagy sláger és tésztából készül?
2: 3 perces tészták, és nagyon gyorsan elkészülnek, és bármi, gyakorlatilag bármilyen szószra.
0: Nekem minden tejfölel és minden sajttal.
2: Igen,
0: és
2: nem csak paradicsommal.
0: Jaj, az is jó. Nem csak a tésztákat szeretitek, hanem a zenéket is. Este koncert, hova mentek?
2: Budapest Parkba megyünk, és Parov Stellar koncertre.
0: Jó, akkor erre szeretnél hangolódni? Mit kérdeni?
2: Igen, abszolút. Hát valamelyik bármilyen zenét tőlük.
0: Jól van. Egyébként a Forrás Rádiót érdemes hallgatni, mert ilyen jó zenék szólnak nálunk. Tehát egy jó tészta mellé hallgasd a Forrás Rádiót. És most hova mentek? Mi a következő állomás?
2: Most megyünk haza, és akkor lassan elkezdünk készülődni és hangolódni az esti koncertre.
0: De valamit nyertél, az mi?
2: Itt még csak most fogjuk felvenni az ajándékot kifele majd.
0: És mit kaptok? Elvihetitek valamelyik kombájt, nem?
2: Ó, az jó lenne. Az nagyon vagány lenne.
0: Jó, adjuk a dalt hozzá.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10.

0: szeretettel üdvözlünk a Gyermei Tésztagyárból. Nyílt nap az, aminek a részei vagyunk, és van egy standunk a Forrás Rádióval, ahol lehet nyereményeket bezsebelni, egyszerű kérdésekre kell válaszolni, illetve van egy másik része ennek a standnak, ahol a Balázssal ülünk, én az Ádi vagyok, és fogadjuk a vendégeket. Most például megérkezett hozzánk Kardos Krisztina, a Gyermei ZRT HR vezetője. Szia, sok szeretettel üdvözlünk a Forráson.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit.
2: Azt gondolom, hogy egy ilyen nyílt napnak több célja is lehet. Az egyik például az, hogyha az emberek eljönnek, és itt látják ezt a sok szép mindent, akkor kedvük támad dolgozni, akár bármilyen pozícióban. A HR-es élet szerintem nagyon érdekes, mert hogy sok furcsaságot is látsz, meg nagyon sok profi dolgot is látsz. Hogyha mondjuk én munkanélküli lennék, és 12 évig rádióztam, semmi más nem csináltam eddig.
0: Konkrétnak hangzik a kérdés, folytasd.
2: Tudnál pozíciót ajánlani, amiben mondjuk itt el tudnék helyezkedni?
1: Igen, a pozícióink megtalálhatóak egyrészt a Gyermei karrier oldalán, másrészt pedig, ami még fontos, hogy például oda jössz hozzánk a karrierstandhoz, amit lehet, hogy még nem, éppen nem tettetek meg, de ott a kolléganőim nagy szeretettel várnak mindenkit, hiszen próbainterjúra is van lehetőség.
0: Ja, várjál, akkor te most nem olyan vagy itt, mint egy foci edző, hogy mész körbe és nézed, hogy kiből lesz a jövő tésztagyáros.
1: Ez jó ötlet.
0: De lehet?
1: Lehetne.
0: Figyelsz így egyébként?
1: Nem figyelek így egyébként, de mondtam, jó ötlet.
0: Jó nálatok dolgozni egyébként?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon sok fajta juttatásunk van. Fel is soroltuk egy nagyon szuper kis lapon, amin az elérhetőségeink is rajta vannak egyébként. De kiemelkedő juttatási csomagjaink vannak. Másrészt rengeteg olyan lehetőség, plusz juttatás akár, ami szerintem csábító így, aki éppen állást keres.
0: Ami engem nagyon érdekel, ha lenne egy ismerősöm, aki 12 évet rádiózott, de nem, ami engem nagyon érdekel, hogy milyen a hangulat a munkahelyen, milyen a légkör, mert én mostanában azt kezdtem el értékelni a saját életemben, hogy kik vannak körülöttem, és talán sokkal kevésbé azt, hogy pontosan mi a munkakör.
1: Igen, ez nagyon fontos nálunk is, tehát az, hogy jó közösségek legyenek, és annyira sokfajta tevékenységünk van, hogy az adott munkakörnyezetben tényleg azok megtalálják egymással a közös hangot, akik együtt dolgoznak, hogy ez is része a mi megtartási politikánknak.
2: Azt gondolom, hogy életed során rengeteg önéletrajzot láttál, ezek közül sok olyat, amiből mondjuk tanulhatunk. Mennyire fontos az önéletrajz, mennyire fontos a végzettség, vagy az ambíció?
1: Igazából az önéletrajznál, vagy a rajzoknál mi arra törekszünk, hogy vagy azt szeretjük látni, amikor tényleg a legfontosabb dolgok vannak benne. Nem baj, hogy valakinek csak van egyéb olyan végzettsége, ami éppen nem az aktuális pozícióhoz kapcsolódik, de nem baj, hogyha azt is megjelöli. Nagyon fontos, hogy sokszor azzal is a probléma, hogy nincs benne jól elérhetőség, tehát hogy megkeressünk valakit, és egyszerűen nem tudjuk elérni. Tehát ha már csak ennyit elküld nekünk valaki, már az is elegendő. De persze a legjobb az, hogy minél részletesebb.
0: Mondtad, hogy van itt egy ilyen stand, ahol ezt kvázi ki lehet próbálni. Ez mennyire ilyen próbajáték, és mennyire valós állásra való jelentkezés? Tehát itt most olyanok is vannak, akik adott esetben beadnak valós életrajzot?
1: Volt már olyan, és van is olyan kollégánk, aki az egyik nyílt napon jelentkezett hozzánk. És akkor is odajött csak a pulthoz, megkérdezte, hogy milyen lehetőség van, leadta az önéletrajzát. De sok esetben nem biztos, hogy elhozza az önéletrajzát magával. Oda leül, és tényleg segítő jelleggel próbáljuk ezeket a próbainterjúkat. Ha nem is hozzánk akar jelentkezni, akkor máshol is ki tudja magát próbálni, de a későbbiekben akár lehet belőle egy nagyon jó kollégánk.
0: Én láttam Balázson, hogy a juttatásoknál elkezdett jegyzetelni, úgyhogy ti beszélgessetek tovább, mi zenélünk, és pont innen folytatjuk majd Kardos Krisztinával a Forrás Rádióban.

0: Forrás Rádió mindig veled, Kardos Krisztinával, a HR vezetővel, a Gyermei ZRT-nek. Beszélgetünk itt a Gyermei nyílt napon, és már kitárgyaltuk ezt a sátrat, ahol lehet adott esetben jelentkezni. Egyébként én nagyon sok mindenkivel találkoztam ma, aki csak nézelődik, meg érdekli ez a világ, de olyanok is vannak közöttük, akik szeretnének csatlakozni a csapathoz. Szerinted mennyire lehet most ezt a napot ilyen szemmel kihasználni?
1: Igyekszünk, hogy így legyen.
0: Engem nagyon érdekel az, hogy itt az előbb már láttuk azt, hogy hogyan lehet egy ranglétrát megmászni, de hogy itt tulajdonképpen, hogyha valakinek semmi képzettsége nincs, akkor is van olyan ajtó, ami nyitva áll előtte?
1: Igen, nagyon sok olyan pozíciónk van, konkrétan a tésztagyárban, akár az állattartó telepeinkhez, baromfi gondozó vagy csomagoló munkakörben keresünk kollégákat, bármilyen végzettség jól jöhet, vagy éppen nem képzett kolléga.
2: Végignéztük a portfóliót, és rengetegféle tészta az, amit megtalálunk a kínálatban. Ti, akik itt dolgoztok, ezt töviről hegyire tudjátok az összeset, mert nekem rengeteg újdonság volt közötte.
1: Az a helyzet, hogy már mi sem tudjuk, mert annyira változik, és sokszor változik, hogy már mi is csak kapkodjuk sokszor a fejünket, hogy rengeteg beruházás is van itt, és azért a cég mindig, vagy a vállalatcsoport mindig arra törekedett, hogy fejleszten új beruházásokkal, akár a munkakörnyezetet, akár teljesen új, itt a hátam mögött is egy új csarnok fog épülni, úgyhogy sok változás van.
0: Tehát simán előfordulhat, hogy bemész a boltba, és látsz valami olyan terméket, amit adott esetben nem is tartott el evidenciába, hogy létezik, nem?
1: Ez így van.
0: És mi a te kedvenced? Ezt mindenkitől megkérdezzük, aki itt dolgozik, illetve arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor ettél utoljára tésztát?
1: Utoljára tésztát szerintem pont a héten főztem, a családom is nagyon szereti.
0: Egy újabb hiteles itteni dolgozó, igen, és igen. Melyik a kedvenc?
1: A kedvencem pedig a gemelli.
0: Na várjál, erről mesélj egy kicsit, ez pont egy olyan, amitől én egy picit messzebb állok.
1: Igen, taníts. Szerintem ez egy szuper tészta pörkölt és olyan jó tartalmas, egyébként pedig egy tojásos durumtésztáról van szó, kék csomagolásban.
0: Na tessék Balázs, lehet, hogy pont ezzel kell kezdened, hogy
2: a pörköltekhez való, úgyhogy a marha pörköltemhez az jó lesz.
0: Pont van otthon nálad olyan.
1: Nagyon finom, ajánlom mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük Kardos Krisztinával, a Gyermei ZRT HR vezetőjével beszélgethettünk. Balázs, vannak még kérdéseid? Éhes vagy?
2: Éhes.
0: Ebédeljünk meg szerintem, és utána folytatjuk, addig pedig szólnak a legnagyobb slágerek, mi csak igazi slágereket játszunk itt a Forráson.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
3: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retro partia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
4: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
0: Ez reklám volt.
6: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
7: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt kívánok. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Tata város önkormányzata és diák önkormányzata 2026-ban is képzőművészeti pályázatot hirdetett. Közeleg a Tatai Állatbarátok napja. Már is mondom a részleteket, ezek a Tatai Krónika hírei. Itt a mikrofon mögött a Forrás Rádióban Szabó István. És akkor a folytatás. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Tisztelettel várja Miklő József polgármester a tataiakat szeptember 28-án hétfőn 17 órakor a Városháza dísztermébe. A fórum témái tájékoztatás Tataváros önkormányzata 2026. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről, tájékoztatás a tatai felszín és felszín alatti vizek aktuális állapotáról, kérdések és válaszok. Várhatóan október végéig útfelújítás miatt az 1R és 5T helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek Tatán. Az 1R kimaradó megállói Dob utca, Kocsi úti temető, Domfer ZRT, az 5T járat kimaradó megállói Környe úti temető, Tesco áruház, Domfer ZRT. Ezer arcunk, ezer rajzunk címmel Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata 2026-ban is képzőművészeti pályázatot hirdet 11 kötőjel 20 éves tatai fiatalok számára. A pályázat mottója idén minden pillanatban új világot teremthetsz. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített alkotásokat legfeljebb 50x70-es méretben. A készművek október 15-ig adhatóak le. A további részleteket a tata.hu oldalon találják. Tatán a Magyar Iház konferencia termében október 1-én csütörtökön 16 órakor nyílik kiállítás a Talentum Művészeti Szakgimnázium grafikus tanulóinak válogatott alkotásaiból Vonal és Folt címmel. A kiállítás megnyitja Szigetvári Krisztina, a Talentum iskola szaktanára. A kiállítás november 6-áig tekinthető meg. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az építők parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok napját, melynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. A program ingyenes, lesz rendőrkutya bemutató és mancs lenyomat készítés is. Kedves hallgatók, a Tatai Krónika híreit hallották Szabó Istvántól. Kevesebb mint egy óra is újra találkozunk, addig is tartsanak a Forrás Rádióval és érezzék magukat jól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
8: No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

0: Mindenkit sok szeretettel üdvözlünk a Gyermei Tésztagyárból. Nyílt nap az, aminek a részesei lehetünk. Köszönjük ezt a helyi erőknek. És itt van velem a Ferenci Balázs, meg a Nemes Kitti, én pedig a Rédl Ádám. Sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
2: Hello, szia, jól lakottan itt vagyunk ismét.
0: Igen, nagyon finomat ettünk.
2: Tudom, hogy miért szóljátok le ezt a receptemet, amit én csinálok.
0: Most melyikre gondolsz?
2: A bab meg a hús hogyan kerül össze a tésztával?
0: A bab hús vonalat értem, a hús tészta vonalat értem, a bab tészta vonal, de lehet, hogy azért van ezzel kicsit bajom, mert nekem a krumplis tészta is két köret. Tehát, hogy raknék bele valamit töményebbet.
2: De a darás tésztát gondolom eszed.
0: Darás tésztát.
1: Én nem szerettem.
0: Az mi? Ja, darás, nem darás. Most elkezdtem gondolkozni, hogy ez valami csípős
2: cucc lesz, hogy mi lesz. Szereted, akkor tessék.
0: Darás. Jó, oké, meg vagyok. Kitté, te mit ettél, melyiket?
1: Én a kesudiós csirkéset.
0: Ez jó, az ilyen csajosnak hangzik. Jó, az is jól hangzik. De mit kaptunk a végén? Ja, Tom is azt kérte, akkor ez csak megerősíti bennem, hogy csajos. Jó, és mi volt utána? Varga Béles, az is nagyon jó.
2: Nagyon jó volt, köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen. Remélem, ti is ettetek otthon valami finomat. Na, de arról beszélgessünk, hogy Kitti Nikivel vezérelte itt ezt a kis játszóstandunkat, ahol különböző nyeremények vannak. Mennyire voltak ügyesek a delikvensek?
1: Nagyon ügyesek voltak, meg nagyon lelkesek. Nekem azt tetszik, én mindig azt szeretem, amikor nem félénkkel jönnek oda, hanem ó, akkor most
2: csináljuk.
1: Mit csináljunk azért, hogy megkapjuk.
0: És mi volt a feladat? Tehát mit kellett teljesíteni azért, hogy valaki forrás rádiós vagy gyermés erekjét, relikviát kapjon?
1: Kifejezetten volt nekünk egy forrás rádiós kvízünk, meg egy gyermés kvízünk, és akkor ott kellett jól válaszolni. De nem voltunk szörös szívűek, mert három választ lehetőségből kellett kiválasztani.
0: Jó műsorvezetőként ez teljesen spontán elém is került, ez a kvíz. Úgy látom, Balázs, neked is már megvan nyitva a telefonodon.
2: Nagyon nehéz egyébként.
0: Várjál, akkor teszteljük már le egymást egy kicsit, tehát akkor nézzük, hogy mennyire vagy ügyesebben. Oké, ez jó lesz. A négy tojásosról úgy is akartam. Hány különböző formátumban készül a Gyermei négy tojásos tészta a tésztagyártásról szóló oldal szerint?
2: Azért jó, mert néztem ezt a kérdést, és magát a kérdésre mértem.
0: Jó.
1: Én meg csak azért tudom a választ, mert már annyiszor...
0: Jó, de akkor tudod.
2: A formátum az mintát jelent? Vagy kagyló, orsó?
0: Szerintem azt jelentheti, és ilyenkor mindig azt mondanám, hogy a legnagyobb, de itt trükköztek, mert van ugye A12, B22, C32. Na mondjad.
2: 22.
0: Szép, nagyon helyes a válasz, jól tudod. Mondjál nekem egyet te is.
2: Na.
0: Addig kérdezek Kittitől, mennyi a Gyermei napi búzaörlési kapacitása a honlap szerint?
1: 800.
0: Aszta! Kitti is nagyon tolja. Kérlek, ne azt tedd fel, hogy melyik évben alapított a 12 gazda Petőfi szövetkezetet.
2: Na figyelj, melyik csomagolásban kaphatók a 8 tojásos tészták? Papírdobozban, modern visszazárható csomagolásban, vagy üvegben?
0: Biztos vagyok benne, hogy itt a modern lesz a jó. Modern? Ó, hát akkor mind a három.
2: Tessék!
0: Jár a taps, melyikait kapjuk, Kitti, vagy is választhatunk?
2: Egy csomag szarvacskával mehet hozzá.
0: Rendben. Még talán annyit, Kitti, hogy milyenek itt az emberek, tehát hogy a többi kitelepülésünkhez képest jó érzés a tésztagyárban lenni?
1: Nagyon. Nagyon kedvesek egyébként, tényleg. Tehát egytől egyig.
2: Nyitottak.
1: Nagyon.
2: Pozitívak.
1: Igen.
2: Végre mondhatom ezt a szót újra itt ebben a Komárom-Esztergom megye három gigantikus frekvenciáján megint be fogom mondani, hogy csak pozitívan.
0: Nagyon jó, nagyon jó. És mit akartam még? Ja, Kitti, annyit, hogy hát erre egy konkrétan nem kérdeznék rá, hogy találtál-e férji jelölteket, de talán
1: de
0: inkább arra, hogy láttál-e, és ha igen, akkor a férfi
1: akkor
0: készítsen tésztát, tehát a szexi?
1: Mi van?
0: Tehát láttál-e férj jelöltet, és ő készítse a tésztát, vagy inkább maradjon a nő kezében?
1: Igen, és ennyi.
2: Kérem, kapcsolja ki.

0: és rengeteg tészta, és még több vendég, meg a Balázs, meg az Ádám, meg most már a Laci.
1: Szia, Laci! Aki a biztonságunkra figyel, szia!
0: Köszi, hogy vigyázol ránk, kedves őrmester!
2: Na, én szeretnék küldeni egy számot kedves kolléganőmnek, Regina Grezmának, a Junátütó, a Hófej Jaguár.
0: Ú, de belevágtál a közepébe. Oké, nem sokára teljesítjük, de ennek egy pici ára van. Nem kérem el az órádat, ne aggódj. Csak kíváncsi vagyok, hogy te most erre a rendezvényre jöttél vigyázni ránk, vagy úgy általában itt vagy és óvod, véded a területet?
2: Hát, itt vagyok és dolgozok.
0: Oké, és mennyire jó ide járni, mennyire jó itt a munka, nagyon és jó, mennyire jó kell verekedni itt a betolakodókkal?
2: Semmit nem kell verekedni, nagyon jó itt, jó dolgozni.
0: Tésztelvő hírében állsz.

0: felmászom a kombájnra, addig picit félrenézni?
1: Nem.
2: Oké, hogyha megtenni ezt, akkor mi történik? Utána mász, hol van valami sokkolód, vagy lesz valami műsor?
1: Nem.
0: Le leszek szerelve.
2: Jó, figyelj, indítom a Hófehér Jaguárt, és akkor Laci, gyere, mi elsétálunk arra, te meg fuss balra, jó?
0: Oké, megyek.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Rádió mindig veled, a Gyermei ZRT-nél vagyunk a nyílt napon, ahol is Balázzsal folyamatosan vendégeket fogadunk, és most megérkezett hozzánk Ruzsi Róbert, a tésztagyár igazgatója. Szia, köszi, hogy itt vagy.
1: Szia.
2: Sziasztok, üdvözöllek benneteket.
1: Adáson kívül pár szót már váltottunk a te karrieredről, és ha jól emlékszem, akkor talán ez 17 évvel ezelőtt kezdődött, akkor hogyan vágtál bele ebbe a kalandba?
2: Igen, 17 évvel ezelőtt kezdtem el itt dolgozni, viszonylag kevés információm volt a cégről, a tevékenységekről, nagy kedvel jöttem el ide, érkeztem meg ide. Amikor az első napomon az interjún itt voltam, akkor egy kis betekintést nyerhettem a tésztagyárba, nagyon megtetszett nekem az, ami itt van, az a fajta technológia, gépesítés, automatizáltság. Én, mint mérnök informatikus végeztem, úgyhogy ez a szívemhez nagyon közel állok.
0: Egyébként nem sokára megnézzük, hogy lesz így igazgató az emberből, tehát hogy az milyen lépcsőket kell megmászni, de ha már mondtad, 17 éve hol tartott ez az egész mához képest? Tehát azért ez sok idő, és ha jól tudom, akkor 17 éve még nem volt iPhone-om sem. Tehát hogy nagyon sok minden változott, sok minden fejlődött.
2: Igen, nagyon sok minden változott, fejlődött, hasonló magas minőségű technológiájú berendezéssel történt akkor is a tésztagyártás, ugyanilyen zárt rendszerekkel. Kisebb volt a kapacitása az üzemnek, jóval kisebb területen dolgoztunk. Egy kicsit talán családiasabb is volt akkor a légkör, jobban megnövekedett már itt a dolgozói létszám is, ahogy a gépek, az épületek növekedtek, úgy ezt is magával hozta.
0: Mondtad, hogy mérnök ember vagy. Lehet, hogy bután hangzik elsőre a kérdés, de például tanárismerőseimtől, akik igazgatóvá váltak, mindig hallom azt, hogy jó, de így már nem taníthatnak annyit. Tehát, hogy ebben is van olyan, hogy igazgatóként már sokkal több az adminisztráció, és néha így visszavágysz a sorok mellé?
2: Más jellegűek a feladatok, teljesen. Igen, napi szinten megvan az bennem, hogy bizonyos dolgokkal szívesen foglalkoznék, szívesen belefolynék. Hobbimban ezeket a műszaki dolgokat én otthon mindennapokban meg tudom valósítani, úgyhogy ez nekem így teljesen jó.
1: Most a tésztagyár igazgatói pozíciódról beszélgettünk egy picit. Én azt gondolom, hogy itt azért az egész folyamatot át kell látni, tehát akár a tyúkok, a tojás, a malom ipari része, illetve az, hogy hogyan lesz majd becsomagolva. Hogyan működik ez a napi munkádban ez a folyamat áttekintés?
2: Sok-sok év alatt azért volt időm ezeket a folyamatokat jól megismerni és átlátni. Nagyon sok beruházásban, fejlesztésben nagyon aktívan részt vettem. Ezáltal tényleg jól átlátom, úgy gondolom, a folyamatokat. Nagyon fontos az emberekkel való munka ebben a pozícióban. Nagyon fontos az, hogy együtt dolgozzunk kollégákkal, jó kollégákkal tudjunk együtt dolgozni, és ez most itt megvan, ez egy nagy segítség nekem.
0: Az egyébként egy nagy szó, és bocs, hogy itt félbeszakítalak, de szerintem ez egy nagy szó, hogy valaki 17 éve egy munkahelyen van, de itt volt már olyan is, aki ennél nagyobb számot is mondott. Alapvetően ez egy ilyen stabil hely, tehát hogy akikkel elkezdted, azok közül még többen itt vannak, és folyamatosan bővül a csapat?
2: Igen, ez így igaz. Folyamatosan bővül a csapat. Szeretnek itt dolgozni a kollégák. Folyamatos a fejlődés, folyamatos a fejlesztés, és ez mindig egy újat ad magának a dolgozónak a munkájához is hozzá.
0: Pontosan innen folytatjuk nem sokára a tésztagyár igazgatójával, egy kis zene után Róberttel beszélgetünk tovább. Let's go!

0: Hát a vendégünk a gyermei nyílt napon vagyunk. Ferenci Balázs, Rédl Ádám és Robert pedig a tésztagyár igazgatója. Vele beszélgetünk most. Komolyan hangzik az, hogy valaki a tésztagyárnak az igazgatója. Mekkora felelősséggel jár ez? Hány ember fölött dolgozol, és hány emberért viselt ez felelősséggel?
1: Nagyon nagy felelősség. Nyilván a technológia mellett az is, hogy emberekkel kell együtt dolgozni. Jelenleg 150-en dolgozunk a tésztagyárban. Ennek jelentős része az utóbbi években adódott hozzá a csapathoz, folyamatosan bővül a létszám, úgyhogy ez minden nap egy új kihívás számomra.
2: Engem az érdekelne, hogy ha azt mondom, hogy tészta, akkor mindenkinek van egy elképzelés, hogy milyen tésztát szeret, vagy milyen ételhez milyen tésztát szokott venni. De mennyire van a tésztaiparban benne a megújulás? Mennyire kell megújulni egyrészt az iparági szereplők, vagy a vásárlók felé, vagy magatok miatt?
1: Nagyon változó. Sok esetben megjelennek a tésztapiacon is különböző trendek, akár csomagolóanyagban, akár formátumban, de Magyarországon azért jelentősen a hagyományos tészták fogynak, a fő formátumok azok, amik a mi értékesítésünknek is a nagyon jelentős részét képezik. Mindig vannak új termékek, mindig vannak új formátumok, egy kisebb-nagyobb sikerrel.
0: Mit mondtál, itt adásról beszélgetünk, mennyi tészta kerül kéne egy évben, valami bődületes mennyiség?
1: Az idei évben 51 ezer tonna az, amit értékesíteni és gyártani szeretnénk. Ez körülbelül az a mennyiség, amit egy évben a magyar fogyasztók elfogyasztanak.
0: És hogyha most eléd rakok egy tányér gyermei tésztát, és mondjuk ugyanolyan fajtából egy másik márka tésztáját, meg tudod mondani, hogy melyik az?
1: Nagy valószínűséggel meg tudom mondani, hogy melyik a miénk.
0: Gondolom, akkor te folyton így nyitott szemmel jársz, és nézed azt is, hogyha mondjuk egy étteremben rendelsz, akkor melyiket kapod?
1: Ez így van, folyamatos nyitott a szemmel.
0: Melyik a te kedvenced?
1: Spagetti, carbonara.
0: Spagetti és egy carbonara. És mikor ettél utoljára?
1: Szerintem egy-két héttel ezelőtt.
0: És jobban tudod készíteni, mint mondjuk én? Tehát van valamilyen belső információd, amit itt eltanultál, és te tudod, én nem?
1: Alapvetően a carbonara az egy nagyon egyszerű étel. Azt gondolom, mindenkinek van benne egy kis trükkje, ahogyan azt szereti. Nekünk is megvan a családi recept.
0: Nagyon fontos kérdés. Nyílt nap van, bárki bejöhet ide. Láttál ilyen balonkabátos konkurenseket, akik csak figyelik a trükköket, hogy majd a saját tésztagyárukban használják?
1: Nem, de volt korábbi év, amikor volt ott a konkurenciától dolgozó, és őt is nagyon szívesen fogadtuk.
0: Nagyon klassz az, hogy ennyire hamar betelnek itt a helyek a nyílt napra, és ennyi embert érdekel ez az egész, de így zárásként miért fontos ez nektek? Ez egyfajta társadalmi szerepvállalás, vagy munkaerőt toboroztok? Miért van ez a nyílt nap?
1: Sok évvel ezelőtt kezdtük ezt meg egy kicsit más formában, mindig egy picit fejlesztettük, és azt gondolom, hogy mindig egy picit jobb lett. Nagyon szeretjük, ennek van egy csapat összetartó ereje is, nagyon sokan dolgozunk itt a kollégáimmal ezen a napon. Szeretjük megmutatni azt, hogy mi hogy dolgozunk, mivel dolgozunk, és egy kicsit közelebb visszük ezáltal a terméket a fogyasztókhoz.
0: Ruzsi Robert, a Gyermei ZRT tésztagyár igazgató. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük, hogy itt álltunk.
1: Köszönöm szépen mindenkinek.

0: Szép délután mindenkinek! Itt vagyunk a Forrás Rádió kitelepülésén, a Gyermei Tésztagyárban, a Gyermei Nyílt Napon, Ferenci Balázzsal és Zimmerer Tomival.
1: És lassan már múlt időben beszélhetünk mindenről, hiszen...
2: Szedjük a sátorunknak a fáját.
3: De ez várjál, nem a mi
1: sátorunk.
3: Ezt nem baj, visszük.
1: Ha ezt szedjük, akkor jelösenek, Laci. Itt is tele van a hátizsákom tésztával, ne vigy.
3: Az vigyázz, az olyan tésztával, olyan vagy a szállodában, összeszedsz mindent, amit el lehet vinni, és hogy te kiborítják lenne, akkor baj van.
1: Figyelj, Bozsinak a hátizsákjában a kombány van, ne vigy.
3: Igen,
1: vissza kell mindent.
3: Szerintem itt maximum azt ujjátod ki, amit szájban tudsz. Mennyi száraz tészta fér bele a szájban?
2: Ez egy jó játék.
1: Mi vagyok én hölcsögöm?
3: Halljátok, annyira jó ez a hely.
1: Ez meg fog enni, nézd ide, hallod? Zavar, de bia.
3: Mi bajod a biával? Ja, nem a bia.
1: Nem a bia fog megenni, hanem a mélyét.
2: Lesz darált.
1: De bia kemény volt, és elzavarta.
3: Egyébként tényleg ebben a hangulatban telt a kitelepülés, és azt nézem, hogy az embereknek az arcán is ott a mosoly. 1600 előre regisztrált vendéget látnak ma itt. Hát, vendégül? Valami jó szinonima kellett volna, mindegy. Mindenki kapott tésztát is, körbe lehetett járni a gyárat. Hogyha idén ebből kimaradtál, és csak a rádióban hallgatod, akkor jövőre regisztrálj időben, mert nagyon izgalmas a dolog. És tök jó volt lenni, hogy itt aki dolgozik, az keményen dolgozik, szereti a munkáját, és úgy tűnik, hogy hosszú távon dolgozik.
2: Nagyon. 8 év, 10 év, 30 év hallottunk itt mindent, és jó volt beszélgetni olyan alkalmazottakkal, akik tényleg csillogó szemekkel, mint a kisgyermek a játékáról.
3: Igen.
1: És a kívánságok alapján leszűrtem, hogy nagyon jó a zenei ízlésük.
3: Tényleg zenei ízlésben is jó?
1: Igen.
3: Azt meg se kérdeztem egyébként, hogy ott a gyártósorok között lehet a zenét hallgatni, de valószínűleg nem, mert itt már annyira modern minden, hogy gondolom, hogy teljes koncentráció.
1: Hát meg lehet, hogy a hangzóval miatt nem is hallanák.
3: Nem tudom, te a Balázs, hogyha beléd szorult valami a kombájnokról, de akkor azt még mondd már el, hogy van-e rajta a hifi rendszer.
2: Van benne hifi rendszer, igen.
1: Igen, karbon, micsoda, akármi a neve.
2: Olyan mély nyomó is van a magtartályban, igen.
3: Te mi DJ-ztél már Szántóföldön, vagy honnan tudod?
1: Sőt, kombájnok, kombájnok.
2: Igen, arról is.
1: Kampányt akartam mondani hirtelen, de aztán kombány lesz.
3: Tényleg az Arató diszkót Zimmer Tamással meg lehet csinálni.
1: Jó, ez van. Az én poénom volt előbb, és beállottál?
3: Igen, igen, csak kölcsön vettem. Mondanám, hogy vegyél kölcsön te is tőlem, de az előbb mondanom, kérem valami jót. No, szóval innen most elintegetünk titeket, de hallgassatok továbbra is a Forrás Rádiót. Szokott műsorrendben folytatjuk majd, és én engedjétek meg, hogy egy nagy köszönetet mondjak a teljes Gyermei Tésztagyárnak, Gyermei ZRT-nek, hogy itt lehettünk, hogy meghívtak minket, hogy vendégül láttak, illetve a Forrás Rádió stábnak, akik hát nagyon keményen dolgoztak itt a háttérben, nyereményjátékokkal, az emberek szórakoztatásával. Tényleg köszi, hogy így beleálltatok ebbe ti is. Tomi, téged megtapsoljálak külön?
1: Ne, köszönöm szépen! De figyelj, mennyit fizet a közönségnek?
3: Azt akartam mondani, hogy a Zimmerer Tamás, akitől kölcsön veszem a vicceket ma.
1: Szerintem ma már vagy ez a 20. tapsolás, ezért mennyit kapnak ők? Tésztát viszel?
3: Milyen innen? Gyermei ártatlansággal tekintek én erre.
1: Gyermeivel.
3: Igen, igen, igen. És Ferenci Balázs.
1: Csak pozitívan.
3: De jó, hogy újra itt. Köszönjük a hangodat, köszönjük a személyiségedet, köszönjük a jellemedet.
2: Köszi, Ádi.
3: Ennyi volt mára, tehát innen. Hallgassatok a Forrás Rádiót, Rolanddal pedig a Buenos Morganben. Hétfő 6 után nem sokkal jövünk. Sziasztok!
4: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt! A német védelmi miniszterrel találkozott Ruszin Szendi Romulus, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, zajlik a Szőnyi temető felújítása. Jó napot kívánok, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Magyarország védelme az erős magyar honvédségen, valamint az észak-atlanti és európai együttműködésen alapul, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus, Magyarország honvédelmi minisztere, a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Ruszin Szendi Romulus kijelentette, a magyar haderő fejlesztését a német eszközök szolgálták, a helikopter, harckocsi vagy lövegbeszerzések mind a német ipar dicsőségét mutatják. Példaként említette, hogy a NATO-nak felajánlott magyar nehéz dandár nem indulhatott volna el német segítség nélkül. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetőek a közszolgállás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Bejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere a Szőnyi temetőben, amely felújításának nagy része Minden Szentekre és Halottak napjára befejeződik majd. Elkészült teljes hosszában a kerítés, megújul a belső úthálózat, közvilágítást építenek ki, bevezetik a vizet, és urnafal is kialakításra kerül majd. Napokon belül tető alatt lesz az új ravatalozó épülete, amelynek engedélyezési eljárása vélhetőleg november végére, december elejére fejeződik majd be. A régi ravatalozó épülete elbontásra kerül, annak helyén a Szőnyi Katolikus Plébániával egyeztetett kegyhely kerül kialakításra. És végezetül sport, őszi sportnap volt a Szőnyi Bozsik József általános iskolában Komáromban. A Szőnyi Bozsik általános iskola szeptember 25-én a Magyar Diák Sport napján rendezte meg hagyományos őszi sportnapját. A közös bemelegítést és a lendületes tánc bemutatót követően a felső tagozatos diákok kombifutáson, kispályás labdarúgó bajnokságon és zsinórlabda bajnokságon vettek részt. Több helyszínen ismerkedtek meg a vidám, mozgásos retrójátékokkal, majd közösen teljesítették a 2026 méteres futást. A mozgalmas és élményekkel teli sportnap eredményhirdetéssel majd diszkóval zárult.
0: Időjárás.
1: Egy cseppes eső nem érkezik jó ideig, a melegedés pedig visszahozza a késő nyárias időt. A tegnapi volt az utolsó front a hónapban, és a jelenlegi számítások alapján október sem fronttal nyit.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép napot mindenkinek, Pisti köszi a híreket, én pedig már indítom is a mai sziesztát, mert bizony nem marad el, úgyhogy ma is egészen 8 óráig foglak titeket szórakoztatni. A filmekkel és sorozatokkal fogok ebben az órában foglalkozni, hozom az ezekkel kapcsolatos híreket nem sokára, most azonban megyünk tovább a legjobb slágerekkel, indulunk Olivia Dean-nel, szól a Man I Need.

Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

pénz és az, ahol a május földet ér, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A Netflix pedig berendelte az Evezős lány második évadát, így Tegan sztoria biztosan folytatódik majd. Az első évad szeptember 10-én debütált egyébként, és rögtön bekerült a streaming szolgáltató angol nyelvű sorozatainak top 10-es listájára. A második évad premier dátumát még nem jelentették be, úgyhogy erre várni kell. Amire viszont nem kell várni, az a következő dal. Will Max, Martin Miller és Take Off and Fly közösen jön a folytatásban a Head

John Newman és a Waiting for a Lifetime 2022-ből szólt itt a Forrás Rádióban. A Daredevil újjászületés sorozat pedig a harmadik évaddal lezárul. A Variety megerősítése szerint a harmadik egyben utolsó évad forgatása már pár hónapja befejeződött, a premier pedig 2027-ben várható. Eddig kell tehát várni, hogy kiderüljön, hogyan zárul majd Matt Murdock és a körülötte kialakult káosz története. Megyünk most tovább, visszautazunk az időben egy icipicit,

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Elton John és Britney Spears közöse a Hold Me Closer, ezt volt itt a Forrás Rádióban, és bizony kapni fogunk egy új Poirot is. A BBC belevág egy új adaptáció készítésébe, amelyet 6 epizódosra terveznek, és már megvan a főszereplő is. A híres nyomozót Edward Blumel alakítja majd, akiről az első fotót már meg is osztották. Mondom, milyen sorozatban láthattátok őt. Például ő alakította Marcust a Boszorkányok elveszett könyve sorozatban, Harville kapitányt a Meggyőző érvek adaptációjában, a Lady Jean férfi főszereplője is ő volt, amit hát sajnos elkaszáltak, pedig szerintem egy nagyon jó sorozat volt, és mindemellett a 7 számlap adaptációjában is őt láthattátok, szóval van már egy kis köze Agatha Christiehez. Érdekes választás egyébként, de attól még működhet majd meglátjuk.

értünk az óra végéhez, ami egyet jelent, hogy át kell adnom a mikrofont Pistinek, elmondja a híreket, információkat, utána pedig már jövök is vissza, és indítom nektek Madonna és Sabrina Carpenter közös újdonságát. Ez lesz a Bring Your Love, mutatom!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Munkahelyet keresel?
7: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
8: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és sporti szerviz a plusz 36 70 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már 3 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítják. Mobilokat próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve egy börtönbe. Fedett műfüves pályát adtak át Tatabányán. Már is mondom a részleteket. Ezek a hírek itt a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MTI-vel. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen a NAV honlapjának dízel támogatás csempéje alatt érhető el, közölték. Felidézték, a dízel támogatása legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembe tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe még a héten kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága, a BVOP, pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be, a felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. 2026-ban 25 éve építették újjá és adták át ismét a két várost összekötő Mária Valéria hidat Esztergom és Párkány között. Ezen a hétvégén, ma és holnap rendezik a hídünnepet koncertekkel, kulturális és családi programokkal, valamint közösségi élményekkel. Az esztergomi Erzsébet park és a Párkányi sétáló utca valamennyi programja ingyenesen látogatható. Holnap például Kalap Jakab báb koncertje után a Dívák formáció Abba és Boniem show-ja érkezik Détár Renikővel, Fésűs Nellivel és Ladinek Judittal. Délután az Ethnobeat zenét játszó Orevő Ár lép színpadra, a program sorozatot pedig Geszti Péter koncertje zárja. És végezetül sport, a Tatabányai Sportklub egy 60x40 méteres fedett műfüves pályát adott át a héten. A rendezvényt Sámuel Botond, a klub ügyvezető elnöke nyitotta meg, majd Csipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője, és dr. Koncer Erik alpolgármester tartott köszöntőt. A csodás műfüves létesítményt egy pörgős U8-as torna avatta fel, ahol a gyerekek már az első perctől kezdve birtokba vehették a zöld gyepet.
0: Időjárás.
1: Száraz idő várható, legalább egy hétig nem várható csapadék az országban, és a sok évi átlaghoz képest melegebb időben lesz részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Maradva egy picit a filmes vonalon, hozok egy kis érdekességet az Átkozott boszorgák című filmmel kapcsolatban. Persze, először a legjobb slágerekkel megyünk tovább, ahogy előzőre végén ígértem, Madonna és Sabrina Carpenter közösen indítja az órát, a Bring Your Love.

Philip Thomas és a Lonely No More 2005-ből szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük az átkozott boszorkákat, mármint a filmeket. Az első része egyébként nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ám később igazi kultfilmé vált. Most elkészült a második része, amit a második könyvből dolgoztak át, mert nem tudom, hogy tudtátok-e, de ez könyv alapján készült. Most nézzük meg a Nőklapja milyen érdekességeket szedett össze a filmekkel kapcsolatban. Az első ilyen, hogy állítólag a filmet megátkozták. Az első film rendezője Griffin Dunn a hitelesség kedvéért egy magát boszorkánynak valló nőtől kért tanácsot. Ez azonban nem volt zöggenőmentes, mert az előzetesen leegyeztetett honoráriumával később nem volt megelégedve, és részesedést kért a film bevételeiből, illetve további 250 000 dollárt is követelt. Amikor Dunn ebbe nem egyezett bele, a nő fenyegető hangüzeneteket küldött és átkot szórt a produkcióra. Ez félig meddig bejött neki, de aztán mégiscsak sikeres lett a film. És ahogy elhangzik benne, az átoknak csak akkor van ereje, ha hiszünk benne.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Azariától szólt az introvertált dal. És akkor nézzük, hogy milyen érdekességek vannak még az átkozott boszorkák filmekkel kapcsolatban. Például az első részben, a híres margaritás jelenetben a stáb tényleg bulizott és tekilát ivott, az operatőrt kivéve, szerencsére. Aztán az ördögűzős jelenetnél Nicole Kidman állítólag mindent beleadott, már attól féltek, hogy valami baja esik. Állítólag egyszer akkora erővel lökték hátra, hogy fennállt a sérülés veszélye. Aztán az Owens ház nem létezik, pedig Barbara Streisand állítólag még meg is akarta venni. Egy nagyon jól sikerült díszlet volt, amit a második részre próbáltak újra alkotni, mert hát az első rész után nem sokra rá ugye lebontották ezt a díszletet. Az új díszlet 12 hét alatt készült el, a berendezése pedig további 3 hetet vett igénybe. Több mint 4000 növényt és 52 kifejlett fát telepítettek a helyszínre. A forgatás ideje alatt az almafák termést hoztak, és valódi madarak is fészket raktak az ágaik között. Az átkozott boszorkák kettővel kapcsolatban egyébként vegyesek a visszajelzések. Én azért meg fogom nézni, és ajánlom nektek az első részt is. Meg ajánlom a következő dalt is, ez pedig nem más, mint a We Are Young.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
3: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Yeah!

és a Love Salt 2009-ből itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Stussy és Travis McCoy közöse a Love Me. Most viszont megyünk tovább a Switch Disco és Ella Henderson közösével. Ez a React.

Ideni, és ha megmondtam, ez volt itt a Forrás Rádióban, ahol most robogunk tovább egy újdonsággal, méghozzá Bibi Rexa és Faithless közösen jön a New

pedagógusra véle, legalábbis ennek az órának mindenképpen. Úgyhogy most gyorsan átadom a mikrofont Pistinek, elmondja a híreket, információkat, utána visszaragadom tőle azt a bizonyos mikrofont, és már indítom is nektek a következő órát ezzel a dallal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
3: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: teljes asztalfoglalás és parti szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! New Yorkban járt a köztársasági elnök, elindult az esztergomi Palatinus tó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a közhang felületén. Kínai pandák költöztek Atlantába. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. New York környéki magyar közösségekkel is találkozott Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A magyar nemzet nem áll meg az ország határoknál. Minden gyermek, aki magyar szót hallhat a Kárpát-medencén innen és túl, minden intézmény, könyvtár, amely a magyar nyelvet és irodalmat őrzi és ápolja, minden néptánc csoport és hétvégi iskola hozzátesz egy kicsit 15 milliós magyarságunk fennmaradásához. Olvasható az államfői hivatal honlapján és a Facebook oldalán. Az államfő az ENSZ közgyűlésre érkezett eredetileg New Yorkba. Baka András egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel is. Szeptember 24-én elindult az esztergomi Palatinus tó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a közhang felületén. A résztvevők október 11-ig mondhatják el, milyen problémák megoldását tartják a legsürgetőbbnek, és milyen fejlesztéseket szeretnének a tónál. Az egyeztetés indulásáról Radnai Márk számolt be a honlapján. A kezdeményezés célja, hogy megismerjék a tavat használók és a környéken élők tapasztalatait, igényeit, valamint a Palatinus jövőjével kapcsolatos elképzelését. A kérdések többek között a vízminőséget, a vízszintet, a természetvédelmet, a fürdőzés és a horgászat feltételeit, a tisztaságot, valamint a parkolást érintik. Konkrét fejlesztési lehetőségekről is véleményt lehet nyilvánítani, szóba kerülnek ivókutak, padok, illemhelyek, kerékpártárolók és játszótér, továbbá kijelölt kutyás vagy horgász területek kialakítása is. A következő napokban 2 óriás panda érkezik Kínából az atlantai állatkertbe, a kínai-amerikai pandavédelmi együttműködés keretében, jelentette be a kínai állami hírügynökség. Ping Ping és Fu Shuang érkezését Xi Jinping kínai elnök jelentette be a Fehérházban amerikai állami látogatása során. A két ország pandavédelmi együttműködése 1994-ben kezdődött hivatalosan, amikor a CWCA megállapodást kötött a San Diego-i állatkert. El. Azóta a kínai és amerikai szakemberek egyebek mellett a pandák táplálkozását, szaporodását és betegségeit kutatják közösen. A két ország pandavédelmi együttműködésének keretében eddig 17 pandakölyök született az Egyesült Államokban, 6 San Diego-ban, 4 Washingtonban és 7 Atlantában. És végezetül sport, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően elrendelte az utóellenőrzés lefolytatását a Fradi Város projekthez kapcsolódó támogatási jogviszonyok tekintetében. Az államtitkárság Facebook oldalán olvasható rövid közlemény szerint a támogató a jogszabályi keretek között vizsgálja a támogatás jogszerű felhasználását. A Ferencvárosi Tornaklub 2016-ban és 2017-ben 2 részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, ezek elszámolása vitatott jelenleg.
0: Időjárás.
1: Egy csepp eső nem érkezik jó ideig, a melegedés pedig visszahozza a késő nyárias időt. A tegnapi volt az utolsó front a hónapban, és a jelenlegi számítások alapján október sem fronttal nyit.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, köszi szépen, hogy itt vagytok velem, Pistineket pedig a híreket köszi. Ebben az órában kiderül, hogy mi az örök fiatalság titka. Egy 101 éves nő mesélt arról, hogy mi az, ami fiatalon tartja. A zene rajongók pedig ne menjenek sehova, hiszen hozom a folytatásban is a legjobb slágereket. Az óra indul Alex Warrennal, Soul of Evil.

New Level Empire és a Megtörténtünk, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Én pedig hozom nektek hamarosan az örök fiatalság titkát, viszont most megyünk tovább, egyelőre még Regan Lily és Chris Willis közösével, ez a Blue Heart.

Marshmallow és Khalid közösen Numb, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Idén októberben pedig 101. születésnapját ünnepli Natalie Gruger, aki megosztotta a hosszú életre vonatkozó tanácsait egy exkluzív interjúban. Azt mondta, azt hiszem, a vidám szellemiség és a pozitív hozzáállás tart fiatalon. Nem stresszel olyasmiken, amiket nem tud irányítani, inkább élvezi a pillanatot, és tudatosan keresi az okokat a mosolygásra. És mi az, ami az egésznek keretet ad? Már idézem is. Minden reggel felkelek, és gondoskodom a megjelenésemről, felveszek valami olyat, amit szeretek, és mindig teszek fel egy kis sminket. Szerintem ez jól indítja a napot, és jól érzed tőle magad. Szerintem ezt a tanácsot fogadjuk meg tőle. Robbie Williams, vele megyünk.

ezzel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingó. Végre táncol, Komárom. Ottali.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
2: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Szeg és Burai közöse a négyes számú háborgó mélység itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük, hogy miért jó a fordított hajmosás, amire több fodrász is esküszik állítólag. Persze nem mindenkinek jó, azoknak lehet hasznos, akiknek vékony szálú, lelapuló haja van, és szárazak a hajvégei. Szóval, mi is ez pontosan? Hát az, aminek hangzik. Először a balzsamot kell használni, utána pedig megmosni. Az egészség kalauz szerint a samponozás előtti balzsam vagy pakolás bevonja a hajszálakat, egyfajta védőpajzsot képezve rajtuk, így a tisztítás során a sampon nem tudja annyira kiszárítani a sérülékenyebb részeket, az ezt követő samponozás pedig pont annyi ápoló anyagot távolít el, amennyi már csak elnehezítené a hajat. Nos, végül is egy próbát azért megér. A folytatásban most megyünk tovább Edward Mayával, szól a Stereo Love.

Tartok egy pár perc szünetet, addig Pisti elmondja nektek a híreket, információkat. Utána jövök vissza, és indítom a következő órát Kygo és a One Republic közösével, ez pedig nem lesz más, mint a Chasing Paradise. Mutatok belőle egy kis részletet. I'm chasing paradise.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A német védelmi miniszterrel találkozott Ruszin Szendi Romulus, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Zajlik a Szőnyi temető felújítása. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Magyarország védelme az erős magyar honvédségen, valamint az észak-atlanti és európai együttműködésen alapul, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus, Magyarország honvédelmi minisztere, a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Ruszin Szendi Romulus kijelentette, a magyar haderő fejlesztését a német eszközök szolgálták, a helikopter, harckocsi vagy lövegbeszerzések mind a német ipar dicsőségét mutatják. Példaként említette, hogy a NATO-nak felajánlott magyar nehéz dandár nem indulhatott volna el német segítség nélkül. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetőek a közszolgállás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Bejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere a Szőnyi temetőben, amely felújításának nagy része Minden Szentekre és Halottak napjára befejeződik majd. Elkészült teljes hosszában a kerítés, megújul a belső úthálózat, közvilágítást építenek ki, bevezetik a vizet, és urnafal is kialakításra kerül majd. Napokon belül tető alatt lesz az új ravatalozó épülete, amelynek engedélyezési eljárása vélhetőleg november végére, december elejére fejeződik majd be. A régi ravatalozó épülete elbontásra kerül, annak helyén a Szőnyi katolikus plébániával egyeztetett kegyhely kerül kialakításra. És végezetül sport, őszi sportnap volt a Szőnyi Bozsik József általános iskolában Komáromban. A Szőnyi Bozsik általános iskola szeptember 25-én a Magyar Diák Sport napján rendezte meg hagyományos őszi sportnapját. A közös bemelegítést és a lendületes táncbemutatót követően a felső tagozatos diákok kombifutáson, kispályás labdarúgó bajnokságon és zsinórlabda bajnokságon vettek részt. Több helyszínen ismerkedtek meg a vidám, mozgásos retrójátékokkal, majd közösen teljesítették a 2026 méteres futást. A mozgalmas és élményekkel teli sportnap eredményhirdetéssel majd diszkóval zárult.
0: Időjárás.
1: Száraz idő várható, legalább egy hétig nem várható csapadék az országban, és a sok évi átlaghoz képest melegebb időben lesz részünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszönöm szépen a híreket, információkat. Jön egy újabb óra a legjobb slágerekkel. Szólni fog például majd a Stray Kids-től a Do It, itt lesz Dash és Young Fly közöse is a Mokka, meg a Five és a Queen közöse a We Will Rock You. Viszont most indulunk Kygo és a One Republic közösével, ez a Chasing Paradise.

2025-ből szólt itt a Forrás Rádióban a Stray Kids-től a Do It, és akkor nézzük meg, mik azok a módszerek, amik segítenek elaludni. Sokszor előfordul ugyanis, hogy nem tudunk álomba szenderülni, a joy.hu oldalon pedig találtam olyan praktikákat, amik állítólag segítenek. Nézzük! Például legyen egy kicsit hűvösebb a hálószoba. Aztán lassítsátok le a légzéseteket, mindjárt mondom, hogy a 4-7-8 módszerrel, ami azt jelenti, hogy 4 számolásig belélegzel, 7-ig bent tartod a levegőt, majd 8 számolás alatt kifújod. Próbálj hasonló időben lefeküdni, mert ezt megszokja a szervezeted, és így könnyebben fogsz tudni elaludni. Aztán lefekvés előtt már ne telefonozzunk. Ezt egyébként nagyon sokszor elhangzik, és hát biztos, hogy van valami mögötte. Mindjárt hozok még ilyen tippeket, viszont most megyünk tovább az NSYNC és Justin Timberlake közösével, ez a Better Play.

Dash és Youngfly közösen a Mokka, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor nézzünk még olyan módszereket, amik segítenek az elalvásban. Hát például ne számolgassátok, hogy hány óra maradt aludni, mert attól csak idegesebbek lesztek. Aztán ki kell írni a fejünkből a másnapi teendőket, ha hajlamosak vagyunk sokat agyalni. A koffeint ne hagyjátok túl későre, jobb, ha délután ez már kimarad. Aztán olvassatok néhány oldalt, mert ez jó átmenet lehet a nappali pörgés és az alvás között. Nos, a joy.hu-nak ezek a tippjei, és egyébként van közte egy-kettő jó.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. 10-től délután 3-ig.

Christina Aguilera 2007-es slágere, a Candyman, szólt itt a Forrás Rádióban, mindig beletek vagyunk. Most pedig ugrunk egy jó nagyot az időben, méghozzá 2023-ig, ugyanis a folytatásban jön Jax Jones, Martin Solveig és Gracie közöse a Lonely Heart.

egy jó kis hazai, a Valhallótól szóltan nem számít a pénz, itt a Forrás Rádióban. Most pedig visszautazunk a tengeren túlra. Egy idei újdonság érkezik, Kelly Farben és Majestic közöse, All From Disco to Disco.

értünk az óra végéhez, úgyhogy jön Szabó István a hírekkel, információkkal, utána pedig jövök vissza, és indítom is nektek Hukitól a Ring of Fire-t. Mutatok belőle egy kis részletet.

kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt este 6 óra, már csak 3 perc, jó napot kívánok, illetve már jó estét. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítják. Mobilokat próbáltak bejuttatni egy csóval töltött zacskóba rejtve egy börtönbe. Fedett műfüves pályát adtak át Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Állam Kincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MTI-vel. A dízel támogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen a NAV honlapjának dízel támogatás csempéje alatt érhető el, közölték. Felidézték, a dízel támogatása legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembe tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy csóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe még a héten kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága, a BVOP, pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be, a felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. 2026-ban 25 éve építették újjá és adták át ismét a két várost összekötő Mária-Valéria hidat Esztergom és Párkány között. Ezen a hétvégén, ma és holnap rendezik a hídünnepet koncertekkel, kulturális és családi programokkal, valamint közösségi élményekkel. Az esztergomi Erzsébet park és a Párkányi sétáló utca valamennyi programja ingyenesen látogatható. Holnap például Kalap Jakab báb koncertje után a Dívák formáció Abba és Boniem show-ja érkezik Déta Renikővel, Fésűs Nellivel és Ladinek Judittal. Délután az Etnobi zenét játszó Orevőár lép színpadra, a program sorozatot pedig Geszti Péter koncertje zárja. És végezetül sport, a Tatabányai Sportklub egy 60x40 méteres fedett műfüves pályát adott át a héten. A rendezvényt Samuel Botond, a klub ügyvezető elnöke nyitotta meg, majd Csipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője, és dr. Koncer Erika alpolgármester tartott köszöntőt. A csodás műfüves létesítményt egy pörgős U8-as torna avatta fel, ahol a gyerekek már az első perctől kezdve birtokba vehették a zöld gyepet.
0: Időjárás.
1: Egy csepp eső nem érkezik jó ideig, a melegedés pedig visszahozza a késő nyárias időt. A tegnapi volt az utolsó front a hónapban, és a jelenlegi számítások alapján október sem fronttal nyit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Már csak 2 óra van hátra, sziasztából, szép napot kívánok, és köszi, hogy itt vagytok velem. A folytatásban érdemes maradni, hiszen 8 órától érkeznek majd a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, akik élőben keverik majd a zenéket nektek. Most azonban még egyelőre én szolgáltatom a zenét és a jobbnál jobb slágereket. Induljon is az óra a Wookie-val, szól a Ring of Fire.

Purple Disco Machine és The Magician közöse az All My Life, ezt volt itt a Forrás Rádióban, a mikrofonnál pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Hamarosan azonban jön a váltás, érkeznek ide a stúdióba a Forrás Rádió DJ-i, ők fogják majd tovább pörgetni a hangulatot. Este 8 órától ma a Saturday Live Sessionben Chris B, 9 órától pedig DJ Deluxe lép a keverőpult mögé, aztán jön a Club Session, ahol 10 órától DJ Axel, 11 órától pedig Robin Schulz érkezik a Sugar Radio Show-val. Most azonban még egyelőre én hozom nektek a slágereket, szóval megyünk tovább egy hazaival, a BSV-től szól a Cold.

0: azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió! Kiszínezzük a hétvégét! Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy velem vagytok, és ha tudtok, akkor maradjatok mindenképpen, hiszen hozom a folytatásban is a remek dalokat. Nem mellesleg nagyjából egy óra múlva kezdődik a Forrás Rádió élő mix műsora, a Saturday Live Session, utána pedig a Club Session is. De most még egyelőre én keverem a zenét, szóval indulunk Üzsel, Topik és Árás közösével, ez pedig nem más, mint az I Adore You.

0: Facebook.
1: Daniel Melano és Dino Milettel közösre szólt itt a Forrás Rádióban a Talk Has The Miracle. És nem sokára indul a Saturday Live Session. 8 órától Chris B, 9 órától pedig DJ Deluxe keveri a zenéket. Utána jön a váltás, indul a Club Session, ahol 10 órától DJ Axel pörgeti a lemezeket, utána pedig jön 11 órától szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én most elköszönök tőletek, legközelebb holnap rádiózhatunk együtt reggel 7 órától, és ne felejtjétek, 9 órától üzenetet is tudtok küldeni, vagy dalt kérni rajtam keresztül. Az elmúlt közel 7 órában itt Talár Andreát hallottátok, további szép estét, jó bulizást mára, hogyha mentek, sziasztok!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban este 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, jó hétvégét kívánok. Megkezdődik Komáromban a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. Intézményvezetői értekezletet tartottak Tatán szeptember 18-án a Városháza dísztermében, az önkormányzat szervezésében. Hídünnepet tartanak Esztergomban és Párkányban ezen a hétvégén. Kedves hallgatók, 2026. szeptember 26-a van, szombat este, és Önök a hírperceket hallják Szabó Istvántól. Jönnek a részletek. Elsőként ellenőrzést tartott nem régen a rendőrség lakossági jelzés nyomán Tatán a Fekete úton, hogy miért volt erre szükség, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt rádiónknak. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: Több olyan lakossági jelzés is érkezett felénk, miszerint a Fekete úton sok a gyors hajtás. Az ott élők éltek ezzel a jelzéssel, és azonnal reagáltunk is erre, sebességmérési akciót szerveztünk erre az útszakaszra. Ugye tudni kell, hogy ugyanez egy hosszú egyenes szakasz erdős területtel, lehet, hogy aki nem ismerős itt, nem is tudja, hogy ez egy lakott terület, tehát életvitelszerűen laknak ott, gyalogos forgalom is előfordulhat akár, tehát nem véletlenül van kitéve a 60-as sebességkorlátozó tábla, de úgy gondolom, hogy a helyiek, akik minden nap arra járnak, ezt pontosan tudják is. Ennek ellenére nagyon sok gyorshajtást mértek be a kollégáim, és kirívó gyorshajtásokról beszélünk, tehát 60 km per óra helyett 101 és 103 volt a legnagyobb sebesség túllépés, tehát több mint 40 km per órával lépték túl a megengedett határt. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a sebesség korlátozó táblák nem véletlenül vannak kihelyezve egyik útszakaszra sem. Az útszakasznak az adott a gyalogos forgalom, az, hogy lakott területen található, tehát ez mind-mind befolyásolják azt, hogy mennyivel lehet ott biztonsággal közlekedni, és hogyha valaki ezt a megengedett határt túllépi, akkor nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti. Hogyha például valaki 100 km per óra fölött hajt, akár ezen az útszakaszon, ahol akár bármelyik másikon, hogyha egy gyerek figyelmetlenül kilép az úttestre, vagy mivel erdős területről beszélünk, egy vad kifut az útra, esélye sincsen időben meg 60 km per óra sebességnél viszont tud időben reagálni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a korlátozó táblákat mindenki betartsa, és csak annyival közlekedjenek, amennyit az adott tábla megenged az adott útszakaszon. Hogyha mi kapunk ilyen lakossági jelzéseket, azoknak minden esetben utána járunk, és ugye ebben az esetben is bebizonyosodott, hogy jogos volt az észrevétel, amit tettek a lakosok. Ezt az akció eredménye is alátámasztja, és természetesen sokan fogják fel ezt úgy, hogy a gyorshajtást nem is kéne ellenőrizni, hiszen most egy 10-el, 20-al, 30-al, hogyha gyorsabban megyünk, akkor kinek árthatunk. Ismét azt tudom mondani, hogy nem véletlenül vannak a sebességkorlátozó táblák kitéve. Nem megfelelő az a hozzáállás, hogy nekem mindent lehet, és én most éppen késésben vagyok, úgyhogy egy kicsit odalépek, mert lehet, hogy egy 20-30 km per órás sebesség túllépésnél már a reakció idő hiába van meg, nem tudunk időben reagálni. A féktáv már annyival hosszabb, mint amennyivel túllépjük a sebességet, és minden váratlan helyzet a pillanat tört része alatt következik be, tehát hogyha egy vad elég ugrik az erdőből, ha egy gyerek a rollerével egy mellékútról elénk kanyarodik, vagy egy labda után elővigyázatlanul az úttestre lép, ezek mind-mind olyan váratlan helyzetek, amelyekre, ha gyorsan megyünk, a megengedetnél gyorsabban, nem biztos, hogy időben tudunk reagálni.
1: Várhatóan október végéig útfelújítás miatt az 1R és 5T helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek Tatán. Az 1R kimaradó megállói Dob utca, Kocsi úti temető, Tomfer ZRT, az 5T járat kimaradó megállói Környei úti temető, Tesco áruház, Tomfer ZRT. Megkezdődik Komáromban a Bajcsi Zsilinszky utca felújítása. A kivitelező a több ütemben történő munkálatok ideje alatt arra törekszik, hogy az utca lehető legnagyobb mértékben folyamatosan járható maradjon, és a közlekedés csak a feltétlenül szükséges mértékben korlátozza. A kivitelezés nagy részében egyszerre csak az út egyik oldalán dolgoznak, a másik oldalon legalább 2,5 méter széles sáv maradt szabadon, ahol jelzőrök irányításával váltakozó irányban haladhat a forgalom. A napi munkák befejezése után legalább 6,5 méter széles útfelület áll majd rendelkezésre a két irányú közlekedéshez. Intézményvezetői értekezletet tartottak Tatán szeptember 18-án a Városháza dísztermében, az önkormányzat szervezésében. Mihály József polgármester meghívására rendszeresen vesznek részt találkozókon a tatai intézmények képviselői. A szeptemberi eseményen többek között olyan témák kerültek fókuszba, mint például az új intézményvezetők bemutatása, tájékoztató a tatai ivóvízellátás helyzetéről, az energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán elnevezésű pályázat, amely az önkormányzat épületállomány energiahatékony, fenntartható és költséghatékony üzemeltetését segíti, a gyermekek közötti nemzetközi együttműködés a vízes városokban és az önkormányzat aktuális fejlesztései, olvasható Tataváros honlapján. És akkor most programajánló: 2026-ban 25 éve építették újjá és adták át ismét a két várost összekötő Mária-Valéria hidat. Ezen a hétvégén, ma és holnap rendezik a hídünnepet koncertekkel, kulturális és családi programokkal, valamint közösségi élményekkel várják a látogatókat Esztergomban és Párkányban. Hogy hol? Az esztergomi Erzsébet Park és a Párkányi Sétáló utca lesz a programok fókuszában, valamennyi program ingyenesen látogatható. Holnap például Kalap Jakab báb koncertje után a Dívák formáció Abba és Boniem show-ja érkezik Détár Enikővel, Fésűs Nellivel és Ladinek Judittal. Délután az Ethno Beat zenét játszó Orevő Ár lép színpadra, a program sorozatot pedig Geszti Péter koncertje zárja. És végezetű sport: a Tatai Sportklub szeptember 28-án hétfőn délután 2 és délután 4 óra között a Grosics Gyula stadionban második alkalommal rendezni meg a Suli BL programot, ahová a környékbeli általános iskolák nevezését várták. A torna kifejezetten az iskolák első osztályos tanulói részére lett kitalálva. Kedves hallgatók, a hírperceket hallották 2026. szeptember 26-án szombat este. Köszönöm figyelmüket, tartsanak továbbra is a Forrás Rádióval, érezzék magukat jól szombat este, velem pedig legközelebb holnap reggel találkozhatnak 7 óra 57 perckor ismételten a hírekben. Addig is tényleg minden jót kívánok, a viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsora, a házigazda DJ Hubi.
1: Hello, hello, sziasztok, ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda és műsorvezető Hubik Sándor, jó magam, indul a szombat esti készülődés, a lejátszok mögött Chris B. óriási feldolgozásokkal készült ma estére, ami pedig a folytatást illeti 21 órától a Club Sessionből már jól ismert DJ

korszalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig abszolút díjtalan. Ami pedig a ma estét illeti, visszakanyarodván, ne felejtsétek el, 22 órától lesz club sessionünk is, ahol DJ Axel hozzá elúttal a legjobb klubslágereket. Működik SMS Fiverr számunk egész élő műsor alatt, 0620 97 8 97 85. Írd meg nekem üzenetben,

Hiszed még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: Ez volt a Saturday Night Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mixműsora, aminek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt órában DJ Deluxe mixelt nektek élőben. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak, nekik jó pihenést kívánunk. Maradjatok továbbra is a Forrás Rádióba. Perceken belül jön a Club Session 22 órától, ahol DJ Axel mixe pörög nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a jól megszokott Sugar Radio Show Robin Schulz legújabb összeállításával. Kubik Sándor, jó magam, most kicsekkolok, ne felejtsétek el beírni a naptárba. Október 10 szombat, Tata, Pikantó, őszi szezonnyitó szingli party, ami garantáltan összehoz minket. Korányítunk, kapunyítás már 21 órától, és a zöld karszalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig ingyenes. Jövő héten szombaton pedig újra itt leszünk a Forrás Rádióban élő mix műsorral. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De úri!

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a forrás.

0: péntek.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
4: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retro partia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
2: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.